is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: ez már!
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Akarsz-e mindig, mindig játszani? Gyerek szívvel pontosnak látszani. A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e együtt a sötétbe menni?

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedve.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Welcome to Saint-Tropez.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: pesgő!
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Folytatódik az állami vállalatok átvilágítása. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Hétfőn az ország nagy része szárazon marad, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. Korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba. Több mint három évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint három évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, míg a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: A nap 24 órájában azon

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi az egészségügyi miniszter. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév, folytatódik a meleg, de változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi Hegedű Zsolt a pécsi sürgősségi klinikán történt bántalmazás kapcsán, hogy a legsúlyosabb esetekből származó tanulságok minden kórházba eljussanak. A napokban nyilvánosságra került, 4 ápoló a detoxikálóban többször is ájultra vert egy részeg férfit a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjában. Az egészségügyi miniszter szerint az egészségügyi dolgozók döntő többsége becsülettel végzi a munkáját, és nekik is érdekük, hogy a szabályszegéseket időben felismerjék, ne lehessen eltitkolni azokat, és néhány ember elfogadhatatlan magatartása ne ássa rá az egész szakma becsületét. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a csepeli, Aráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárcavezető. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. Bóna Szabolcs miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. A tárcavezető fogadta civil szakértőket csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a Jéger működés ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok forrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Mintha csak egy szuperhős filmből lépett volna elő, úgy sietett egy járókelő segítségére egy pókember jelmezt viselő férfi. Egy Jonesboro-i forgalmi kamera egészen filmszerű pillanatot rögzített július 21-én. Egy kerekes széket használó ember a széles kereszteződés túloldala felé haladt, amikor a piros lámpánál várakozó autóból kiszállt egy pókembernek öltözött férfi. Oda sietett hozzá, segített elérni a járdát, majd visszafutott a kocsijához, mielőtt a forgalom újra megindult volna. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi az egészségügyi miniszter. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév, folytatódik a meleg, de változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi Hegedűs Zsolt a pécsi sürgősségi klinikán történt bántalmazás kapcsán, hogy a legsúlyosabb esetekből származó tanulságok minden kórházba eljussanak. A napokban nyilvánosságra került, négy ápoló a detoxikálóban többször is ájultra vert egy részeg férfit a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjában. Az egészségügyi miniszter szerint az egészségügyi dolgozók döntő többsége becsülettel végzi a munkáját, és nekik is érdekük, hogy a szabályszegéseket időben felismerjék, ne lehessen eltitkolni azokat, és néhány ember elfogadhatatlan magatartása ne ássa alá az egész szakma becsületét. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a csepeli, Aráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárcavezető. Tudományos testületet hoz létre az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. Bóna Szabolcs miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. A tárcavezető fogadta civil szakértőket csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a Jéger működés ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Mintha csak egy szuperhős filmből lépett volna elő, úgy sietett egy járókelő segítségére egy pókember jelmezt viselő férfi. Egy Jonesboro-i forgalmi kamera egészen filmszerű pillanatot rögzített július 21-én. Egy kerekes széket használó ember a széles kereszteződés túloldala felé haladt, amikor a piros lámpánál várakozó autóból kiszállt egy pókembernek öltözött férfi. Oda sietett hozzá, segített elérni a járdát, majd visszafutott a kocsijához, mielőtt a forgalom újra megindult volna. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Limbo!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj rá!

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Kamat támogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére a szakminiszter. Marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpraállítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén-nyáron tapasztalható kocsi hiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Kamat támogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az agrárforgóeszköz hitelprogramban 100, az élelmiszeripari forgóeszköz hitelprogramban 70%-os kamat támogatás vehető igénybe. Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. A júliusra járó családi pótlék gyes és gyed augusztus 4-én kedden érkezik meg a bankszámlákra. Az augusztusi támogatásokat ugyanakkor az iskolakezdés megkönnyítése érdekében előre hozza az államkincstár, így azokat már augusztus 24-én kiutalják. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején nem lesz külön kifizetés, a szeptemberi ellátáshoz pedig a megszokott menetrend szerint október 2-án juthatnak hozzá a családok. Postai kézbesítés esetén a megszokott módon néhány nappal hosszabb átfutási idővel kell számolni. A Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb, 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 2030-ig készülhet el, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 km-es sebesség, így hamarabb lehet majd Gyöngyöste, Ekerbe és Miskolcra érni, emellett javul a kapcsolat Kassa felé is. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként valósul meg. A MÁV hozzájárulásával elhárultak a jogi akadályok a Tatai úti MÁV házak bontása elől, ezért a fővárosnak és a budapesti közműveknek haladéktalanul meg kell kezdeni a munkálatokat Rákosrendezőn, ismertette a Podbaniszki mozgalom fővárosi frakció vezetője. Gál József közölte, a területen az illegális lakásfoglalások, valamint a köztisztasági és közbiztonsági problémák miatt vált sürgetővé a beavatkozás. Montenegró vízumkötelezettséget vezet be november 1-től az orosz, a fehér orosz, a kínai, a török és a szaúd-arábiai állampolgároknak az unió vízumpolitikájához igazodva. A vízumpolitika harmonizálása az Európai Unió egyik követelménye ahhoz, hogy le tudják zárni a csatlakozási tárgyalásokon a 24. fejezetet. A montenegrói reformprogram szerint az ország a jövő év végéig teljes mértékben összehangolja a vízumrendszerét az uniós szabályokkal. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

rossz.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzététerre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelölésre járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent. Idén 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető. Így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszantartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kedtől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomástól, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megélénkül akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá. Miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet,

0: most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk számos érdekességgel, és nem csak a hőséggel fogunk foglalkozni tudományos szempontból. Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a betegekhez, és kimondottan a magyar betegekhez? Erről mindenképpen be fogok számolni. Egyébként egy közelmúltban megrendezett nemzetközi konferencia eredményei kapcsán megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejtette zavarba a tudósokat, és lehet, hogy egy másik rejtélyre is hamarosan sor kerül. Lehetséges, hogy előkerült D'Artagnan koporsója, illetve csontváza. Egyébként 353 éve, 1673 óta keresik. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, ezzel is fogunk foglalkozni. 50 évvel ezelőtt hogy is volt? Ezt is megnézzük, és megismerkedünk, illetve hát megismerkedtünk az elmúlt időszakban, illetve most már mondhatjuk, hogy elmúlt években egy új időjárási fogalommal, a hőkupolával is tudományos szempontból fogjuk ezt a témát körbejárni. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia által generált képek, hogy ez miért fontos a tudomány világa számára, és mit gondolnak mindenről a tudósok maguk. Azt is körbejárjuk, és egy kicsit megint vb-zünk, ugyanis tudományos szempontból is megvizsgálták, hogy melyik csapat nyerheti meg az idei futballvilágbajnokságot. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, hogy már is vágjunk bele. Első témaként természetesen egyébként hazai témát hozok. Pécset már nem várnak tovább. Ősztől be fogják izzítani Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. A pécsi képzés sajátossága, hogy az AI rendszerek fejlesztését nem önmagában, hanem valós, mérnöki, természettudományos és egészségtudományi alkalmazási területekhez kapcsolva tárgyalja. Így a végzett szakemberek nem csak alkalmazni, hanem tervezni, fejleszteni és értékelni is képesek lesznek ezeket a megoldásokat. Néhány éve már a hétköznapjaink főszereplőjévé is vált, a felhasználók elsősorban szövegek írására, értelmezésére, új információk megszerzésére és rendszerbe foglalására veszik igénybe az AI-t. A technológia fejlődése robbanásszerű, a folyamat pedig olyan szakembereket igényel, akik nem csak használni tudják az AI-t, hanem értik is komoly matematikai és informatikai hátterét. A Pécsi Tudományegyetem elmondása szerint egyébként szerencsés helyzetben van abból a szempontból, hogy az alkalmazások azonnal képesek megjelenni a mérnöki, az egészségtudományi, az orvosi és a természettudományi területen. Az is jelentős mértékben emeli képzésük színvonalát, hogy számos kollégájuk régóta foglalkozik intelligens rendszerekkel és intelligens irányításokkal. Ez utóbbi területen több mint 20 éves praxisuk van, a kutatásaik között szerepelnek a neurális hálózatok, a gépi tanulás, az abból kinövő machine learning, így jelentős tudást és tapasztalatot halmoztak fel ezen a területen. Mivel a mérnök informatikusok felé megjelent az elvárás, hogy legyen rálátásuk az AI-ra, az ezzel kapcsolatos alapismereteket fontosnak tartották beépíteni már a BSC képzésükbe is. Viszont mesterszinten már olyan szakemberek kibocsátása a cél, akik nem csak professzionálisan használni, hanem tervezni, fejleszteni, tesztelni, értékelni is tudják az ilyen típusú rendszereket. A technikai rész mellett különös figyelmet fordítanak majd az etikai, a jogi és a kiberbiztonsági kérdésekre is, tehát a Pécsi Tudományegyetemen szeptembertől Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzésén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a magyar betegekhez? Május végén ismét Chicago volt a világ onkológiai fővárosa. Az ASCO, vagyis az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság éves kongresszusa, a döganatos betegségekkel foglalkozó szakma legfontosabb nemzetközi találkozója. Kutatók, klinikusok, gyógyszerfejlesztők és egészségpolitikai szereplők 10 000-ei vitatják meg itt, hogy merre tart a rákgyógyítás. Az idei konferencián 45 000 szakember vett részt, és hogy egy-két adattal is szolgáljak, az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint 2050-re világszerte 35 millió új daganatos eset fordulhat elő évente, ami a 2022-es adatokhoz képest körülbelül, most tessék figyelni, 77%-os növekedést jelent. Magyarországon 2025-ben közel 70 000 új daganatos esetet diagnosztizáltak, a Nemzeti Rákregiszterben pedig 350 000 daganatos beteg szerepel. No, de lássuk, hogy melyek a legnagyobb és legfrissebb eredmények tehát a rákkutatás területén. Az idei konferencia egyik legnagyobb figyelmet kapott eredménye az úgynevezett daraxonrasib nevű célzott kezeléshez kapcsolódott. A bemutatott adatok szerint a gyógyszer előre haladott áttétes hasnyálmirigy adenokarcinómában korábban már kezelt betegeknél jelentősen körülbelül 6 hónappal javított a túlélést a hagyományos kemoterápiához képest. Ez nem azt jelenti, hogy megtalálták a hasnyálmirigyrák végleges gyógymódját, azt viszont igen, hogy egy évtizedek óta rendkívül nehéz területen megjelent egy valódi, klinikailag is érdemi és a betegek számára is értelmezhető és érzékelhető előrelépés, hiszen a hasnyálmirigy daganat az egyik legagresszívebb és legnehezebben kezelhető daganattípus. A másik nagy áttörés lehet, hogy az antitest gyógyszerkonjugátumok az onkológia egyik legígéretesebb terápiás irányát jelentik. Ezek a kezelések leegyszerűsítve úgy működnek, mint egy célzott szállítórendszer. Az antitest felismeri a daganatsejtet, és közvetlenül odajuttatja el a sejtpusztító kemoterápiás hatóanyagot. Aztán a felismerés területén is vannak áttörések, az úgynevezett keringő tumor DNS, vagyis a CT-DNS vizsgálata az egyik legfontosabb diagnosztikai irány. A daganatos sejtekből származó genetikai anyag bizonyos esetekben már a vérből is kimutatható, ami segíthet a betegség követésében, illetve a kiújulás kockázatának becslésében és a kezelési döntések finomításában. Aztán a rákkutatás területén születőben lévő áttörések közé sorolják az új fogyókúrás GLP egyszereket is, a különböző fogyókúrás injekciókat és tablettákat. Az idei kongresszus egyik fontos üzenete az volt, hogy az onkológia nem választható el az anyagcsere betegségektől és az életmódtól. Az elhízás, a cukorbetegség, az inzulinrezisztencia és a krónikus gyulladás olyan metabolikus környezetet teremthet, amely kedvezhet bizonyos daganatok kialakulásának és előrehaladásának, ezért egyre több kutatás vizsgálja, hogy a GLP-1 receptor agonista gyógyszereknek lehet-e daganat megelőző vagy daganat kimenetelt javító hatása. És végül a rákkutatás is számol a mesterséges intelligenciával, ugyanis az AI ma már segíthet képalkotó vizsgálatok eredményeinek értelmezésében, patológiai minták elemzésében, kutatási adatok feldolgozásában és klinikai döntés támogatásban, mondják az orvosok, illetve a szakértők.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Lépés Rádió, a Ritmus Rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta zavarba ejtette a tudósokat. Vannak olyan tudományos rejtélyek, amelyek még a legszélesebb koponyákon is kifognak, de a technológia fejlődése révén előbb-utóbb többségükre választ kapunk. Most a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának, a Gamma Cassnak a rejtélyéről hult le a lepel. A tudósokat a különös fényjelei ejtették évek, évtizedek, sőt évszázadok óta zavarba. Egyébként a rejtély az 1970-es években még inkább foglalkoztatni kezdte a kutatókat és a csillagászat szerelmeseit, ugyanis kiderült, hogy ez a hatalmas, napunknál 19-szer nagyobb égitest brutális mennyiségű röntgen sugárzást bocsát ki. Ez a sugárzás olyan forró plazmából ered, amely eléri, tessék figyelni, a 150 millió fokot, és 40-szer fényesebb, mint amit egy ekkora csillagtól elvárnánk. Egészen mostanáig senki sem tudta biztosan, hogy mi fűti ezt a kozmikus kazánt. A megoldást végül a belga Lézsi Egyetem kutatói találták meg, akik eredményeiket közé is tették egy szaklapban, írja a rakéta.hu. A nemzetközi csapat egyébként japán, amerikai és európai kutatókból áll, méréseik pedig azt bizonyították be, hogy a Gamma Cass nem egyedül felelős a különös fényjelenségéért, hanem egy láthatatlan, apró kísérő csillag, egy fehér törpe kering körülötte, amely szép lassan elszívja az óriás csillaganyagát. Miközben a szippantott gáz a fehér törpe mágneses pólusai felé zuhan, elképesztő energia szabadul fel. A kutatók a 203 napos keringési idő alatt végzett megfigyelésekkel igazolták, hogy a forró plazma mozgása nem a fő csillagot, hanem a rejtőzködő társat követi. Ezzel a felfedezéssel nem csak egy évszázados rejtély oldódott meg, hanem egy teljesen új típusú kettős csillagrendszert is sikerült azonosítani, amelyről eddig csak elméleteink voltak. Lépjünk át egy másik rejtélyre, meg lehet, hogy előkerült D'Artagnan holtteste, amelynek hollétét eddig senki nem tudta. Charles de Batz de Castelmore, D'Artagnan grófja, ismertebb nevén D'Artagnan, 353 éve, 1673. június 25-én hunyt el. Róla mintázta ügye idősebb Alexander Dumas népszerű regény trilógiájának a főhősét. Egyébként a négy testőr közül D'Artagnan az egyetlen, aki valóban létezett. Feltehetően 1610 és 1615 között született egyébként grófi családban. Fiatalon egy muskétás században volt katona, majd miután a 30 éves háború alatt kitüntetést szerzett, 1644-ben bejutott a királyi testőrség soraiba. Ott egészen a testőrkapitány kinevezéséig jutott, viszont csatatéren érte utol a halál a holland Maastricht város ostroma alatt 1673-ban. Egy lövedék torkon találta, és annyit még lehetett róla tudni, hogy egy templomban helyezték örök nyugalomra, viszont ismeretlen maradt a hely. Most viszont az idei hírek szerint a Maastrichti, egyébként hollandiai Volder negyed Szent Péter és Pál temploma padlózatának javítása során nemrég egy csontvázat találtak, amely több egybehangzó bizonyíték alapján is összefüggésbe hozható a híres testőrrel. A sírban találtak egy korabeli francia érmét, a legfontosabb viszont, hogy a mellkas magasságában egy muskétagolyó helyezkedett el, amely megfelel a D'Artagnan sérüléséről szóló korabeli forrásoknak. A csontvázat ezután egy régészeti intézetbe szállították, ahol további elemzések céljából a szakemberek DNS mintát is vettek belőle, amelyet majd összetudnak vetni jelenleg is élő rokonokéval. Ezek elemzése jelenleg is zajlik, vagyis lehetséges, hogy ez a rejtély is hamarosan megoldódik.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Korábban elképzelhetetlen lett volna a mostani kánikulát okozó hőhullám, ezt szakemberek, kutatók és tudósok is állítják. 50 évvel ezelőtt még gyakorlatilag lehetetlen lett volna egy olyan intenzív hőhullám kialakulása, mint amilyen az elmúlt napokban, hetekben sújtotta Európát. Tudom, minden hírforrásból és hírcsatornából ez érkezik és ez jön szembe, de vajon mit mond a tudomány mai állása ezzel kapcsolatban? Nos, a WWA, vagyis a World Weather Attribution egy tudományos hálózat, amelynek az elemzése szerint a mostani, a valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám és minden bizonnyal a klímaváltozás okozta. Az időjárási jelenség Franciaországban ugye országos rekordnak számító 44,3 Celsius fokos hőséget eredményezett, de 50 éve nem tapasztalt csúcshőmérsékletet mértek az Egyesült Királyságban is. A WWA szakértői szerint 50 évvel ezelőtti 1976-os éghajlati körülmények között mindez elképzelhetetlen lett volna az évnek ebben az időszakában, akkor egy hasonló hőhullám 3,5 Celsius fokkal alacsonyabb hőmérsékletet eredményezhetett volna. A hőkupola is egy olyan jelenség, amelyet meg kellett tanulnunk az elmúlt években, bár a meteorológiai jelenséget az 1960-as évek óta tartják számon, legalábbis a legkorábbi ismert írásos említése egészen pontosan 1969-ből származik. A hőkupola, vagy szó szerint fordítva hőburok, angolul heat dome. Bár a fizikai háttere régóta ismert, ugye a légkörben megrekedt hőséget lefelé préselő magas nyomású anticiklonról van szó, azért a köznyelvben és a médiában leginkább az elmúlt évtizedben terjedt el. A tudományos közösség és a meteorológusok az extrém, napokig vagy hetekig egy helyben veszteglő, hosszantartó hőhullámok leírására használják. Egyébként a kifejezés népszerűsége különösen a 2021-es észak-amerikai rekordhőmérsékletek és a későbbi európai hőhullámok idején robbantak be, az Amerikai Meteorológiai Társaság hivatalosan pedig csak 2022. márciusában vette be a szakszótárában. Egyébként az éghajlatváltozásról régóta tudományosan bizonyított tény, hogy súlyosbítja a hőhullámokat, és ezért elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok, a szén, a kőolaj és a földgáz égetése a felelős. Hát hiába, a klímaváltozás, illetve a forró nyár témáját ebből a tudományos magazinunkból sem tudtuk kihagyni, mint ahogy nem fogjuk kihagyni most sem a futball VB témáját. Több szempontból megvizsgáltuk már az idei, illetve aktuális futball világbajnokság témáját tudományos szempontból. Most hozok egy teljesen új aspektust, ugyanis még a tudósok is foglalkoztak azzal, hogy vajon melyik csapat nyerheti meg a VB-t. Nyilván egy-egy nagy focitorna előtt a fogadó irodák és elemzők, illetve más szereplők mindig igyekeznek tippelni, hogy mely csapat vagy csapatok a legesélyesebbek, viszont most egy nemzetközi kutatócsoport is megpróbálkozott ezzel tudományos szempontból, hogy mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozzák ki nyertesnek. Azt is el fogom árulni. Előtte viszont hamarosan egy újabb érdekes témát hozok. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek, hogy miért fontos mindez a tudósok számára, és miért szkeptikusak az ügyben. El fogom mondani, maradjunk együtt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia képek, állítják a kutatók, akik nem bíznak azokban a tudományos cikkekben, amelyek AI által generált ábrákat tartalmaznak. Mégis egyre többen használnak AI eszközöket a tanulmányaik vizuális kiegészítéséhez. Az AI eszközök a tudományos szövegek minőségének felhigulását is eredményezik, miközben az elmúlt években drámai módon megnőtt a tudományos kiadókhoz benyújtott cikkek száma, írja a Qvid.hu. Az ellenőrzésre szánható időkeret és emberállomány viszont nem változott meg, ami nagyon kockázatos, mert egyre több olyan cikk fog megjelenni, amely nem volt kellő tudományos szűrővel validálva. A nemzetközi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a ChatGPT 2022-es megjelenése óta 42%-kal emelkedett a publikálásra benyújtott tanulmányok száma, miközben a szövegek minősége romlott. Az AI generált kép és szövegalkotás szabályozása egyelőre vitatárgya a magyar és a nemzetközi akadémiai közösségekben is, miközben a gyakorlatban folyamatosan ütik fel a fejüket az AI eszközökkel generált, valótlanságokat tartalmazó képek és illusztrációk. A kutatók azt mondják, hogy találkoztak már olyan esettel is, amikor a képen szerepelt az egyik AI eszköz logója, ami önmagában még nem lett volna gond, de a szöveg alapján egyértelmű volt, hogy ez semmiféle kapcsolatban nem áll a cikkben foglalt adatokkal. Bár ezután a kiadó elutasította a tanulmányt, a kutatók szerint egy ilyen jelenség alapvetően megkérdőjelezi az egész kutatás hitelességét. De hogy hozzak még példát, több nagy portkavaró eset is előfordult ugye az utóbbi néhány évben, amikor nívós tudományos folyóiratok AI képek miatt kényszerültek tanulmányok visszavonására. 2024-ben például a New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent egyik tanulmány egy tüdőrákos férfi légútjaiból eltávolított fekete színű lenyomatokat és egy melléjük helyezett mérőszalagos ábrázoló képet is mutatott. A mérőszalagon azonban értelmezhetetlen írásjelek voltak láthatók, majd miután a kép nagy média figyelmet kapott, a szerzők, akik két pekingi kórházban dolgoztak, elismerték, hogy az ábrát mesterséges intelligenciával manipulálták. Az eset után a kutatók közleményükben azt írták, hogy nem voltak tisztában a folyóirat kép manipulációra vonatkozó irányelveivel, és mesterséges intelligencia eszköz segítségével módosították a beküldött anyagot úgy, hogy a vonalzót a kép tetejére helyezzék. A dolognak végül is az lett a vége, hogy ezt a tanulmányt is visszavonták. Egy szó mint száz, a tudósok szerint az AI, mint technológia jelen pillanatban olyan sebességgel fejlődik, hogy a kutatók futnak az informatikusok fejlesztései után, a szabályozók pedig próbálják lekövetni, hogy ezek az eszközök hogyan épülnek be a mindennapi gyakorlatba. Ugyanakkor a konzisztens keretrendszer megalkotása kollektív akadémiai érdek, hiszen a nyilvánosság bizalma a tét. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogunk még erről a témáról hallani, és akkor lássuk, hogy mi a helyzet tudományos szempontból azzal a témával, amely kapcsán viszont biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan tippeltek már. Nos, ki mire tippelt a VB elején, hogy ki fogja megnyerni a világbajnokságot, a futball világbajnokságot? Nos, tudományosan is megtippelték kutatók, nem is akárhogyan. Természetesen a győztest is megtippelték tudományos eszközökkel. Hamarosan ezzel jövök magazinunk legvégén.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön az a téma, amit még ígértem, a futballvilágbajnokságot mai tudományos magazinunkból sem hagyjuk ki, ugyanis nagyon sokan tippelnek, nem csak fogadóirodák egy futballvilágbajnokság legelején, hogy vajon melyik csapat fogja megnyerni az adott bajnokságot, nagyon sokféle szempontból tippelnek, például a fogadóirodák és az elemzők is, vagy a sportszakértők, viszont ezúttal kutatók is, egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte, és tudományos eszközökkel hozta ki, hogy melyik csapat nyeri a futball világbajnokságot. Egy nemzetközi kutatócsoport egészen pontosan 100 000 számítógépes szimulációt futtatott le annak érdekében, hogy felmérje az egyes válogatottak esélyeit a 2026-os FIFA világbajnokságon, írja a National Geographic. Na nézzük, hogy hogyan dolgoztak. A szakértők a becslések válogatott mérkőzéseinek eredményeit használták fel, nagyobb súlyt adva a frissebb találkozóknak. Emellett figyelembe vették a játékosok nemzetközi és klubszintű teljesítményét is, piaci értékét, valamint 24 nemzetközi fogadóiroda előrejelzéseit is. Az adatokat egy gépi tanulási algoritmus dolgozta fel, amely megbecsülte, hogy egy-egy csapat várhatóan hány gólt szerezhet az egyes lehetséges mérkőzéseken. A várható gólok alapján kiszámították a győzelem, a döntetlen és a vereség valószínűségét minden lehetséges párosítás esetében, úgy, hogy közel 100 000 világbajnoki tornát szimuláltak. No, de lássuk, hogy milyen eredmény született. Nos, a tudósok kutatásai, illetve a nemzetközi kutatócsoport eredményei alapján a legnagyobb esélyes Spanyolország. A végső győzelem esélye itt 14,5%, a második helyen holt versenyben Anglia és Franciaország áll 12,4%-kal, majd Németország 11,2%-kal, Németországot Portugália, Portugáliát Argentína követi. Egyébként érdekes módon a modell több ponton eltér a fogadóirodák várakozásaitól. Az elemzés például Németországot jóval erősebb esélyesnek tartja, mint a legtöbb bookmaker, miközben Brazília és Argentína valamivel gyengébb pozícióban szerepel ebben a szimulációban, mint a fogadási piacokon. A kutatók egyébként hangsúlyozzák, hogy ezek nem biztos jóslatok, csupán valószínűségi becslések. Korábbi modelljeik ugyan sikeresen előrejelezték a 2019-es női világbajnokság győztesét, de a 2022-es férfi és a 2023-as női VB esetében nem a legesélyesebbnek tartott csapat nyert náluk, vagyis nem először csinálnak ilyet nemzetközi kutatócsoportok, hogy megpróbálják tudományos szempontból prognosztizálni és előrejelezni egy sportesemény győztesét, azt pedig, hogy ez nem mindig sikerül nekik, azzal magyarázzák, hogy mindez jól mutatja, hogy a futballban továbbra is jelentős szerepe van a váratlan fordulatoknak, és remélhetőleg jelentős szerepe van a szurkolásnak is, úgyhogy én egyébként további nagyon jó szurkolást kívánok minden nyári és azon túli sporteseményhez. Tudományos magazinunk végéhez értünk, melyben foglalkoztunk azzal, hogy súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. A hőkupola jelenséggel is foglalkoztunk tudományos szempontból. Megoldottunk két rejtélyt, a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának a rejtélyét, és azt is megtudtuk, hogy lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Szó volt arról is, hogy elképesztő eredményeket hoz a modern rákutatás, de vajon mikor jut el mindez a kórházakba, és kiváltképp a magyar betegekhez, valamint a Pécsi Tudományegyetemről is szó volt, amely ősztől beizdítja, illetve beindítja Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. És Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk legközelebb is, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek!
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Folytatódik a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információ pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőivel. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudásra kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a vonánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a vonánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komlód-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporzivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Bármilyen karaktert eljátszol filmben vagy színpadon, hogyha felkérnek rá?
2: Én úgy gondolom, egy színész.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Nem nagyon válogatott.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
3: Kocsis Dénes, színész.
5: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
1: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik nagyon.
2: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot,
1: veszi,
2: és úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor, amikor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahol finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, mit tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy dadogva kell beszélni, vagy rosszul kell beszélni.
1: Az se baj, hogyha mondjuk utána ebből akkora siker lesz, hogy mondjuk a fiatalok körében szálló igévé válik néhány onnan vett káromkodás.
2: Van ilyen.
1: Van ilyen, azért mondom, és utána összekapcsolják veled.
2: Van ilyen, melyik valamilyen. De én csináltam is ilyet, valamelyik zenekar, vagy nem tudom, szinkronizálbattuk. Hát volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 éven alulinak, azt mondták, az 18 éven fölé, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet szebbik oldalát képviselje, de úgy gondolom, hogy a gonosz embert is el kell játszani, a rossz embert is el kell játszani.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sportportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csúnya beszéd? Ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már-már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csúnya szót kellene mondani.
2: Csomor Csilla, színművész.
1: Nagyon csúnya.
3: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni, hogy...
1: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt muszáj, ezt így, tehát ehhez ragaszkodunk.
3: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
1: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
4: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
2: Kocsis Dénes, színész.
4: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
1: Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznó.
4: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel közben.
1: Sőt, tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás. És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dologok miatt elbukik.
4: Nem lehet kiszámítani.
1: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem vállalsz, mert az mondjuk annyira más, mint amit te jónak gondolsz filmben, színpadon?
3: Igen, de mondjuk ezeket korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen, tehát ezeket nem vállaltam fiatal koromban sem, és ettől most is eltartom magam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Emberportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
2: hát ez a feladat.
1: Színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: Csak ott egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy igazából kicsit még intimebb lennének ezek a jelenetek ott. Nem gond Dénes, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy nem.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: Tehát nekünk ez a... Tehát mi megmutatunk élethelyzeteket, embereket, érzéseket, amik az életünk része. Tehát hogyha szerintem az lenne fura, hogyha valaki nem vállalná el. Mármint, hogy ezért nem vállalná el. Sőt, én szerencsés vagyok, mert az otthoni érzéseimet, az otthoni tapasztalataimat tudom belevinni egy-egy ilyen szituációba például. Ilyen szempontból szerintem ez...
1: Ja, és akkor nem gond Dénes, hogy majd ott hátulról fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a
2: rendező? Hát...
1: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez egy tuti mozi, tehát te döntöd el, Dénes,
2: ez nehéz,
1: vállalod?
2: Ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
1: De ha igen, akkor a helyzet eldönti.
2: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dolog van jó biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ez biztos, hogy megbeszélném. Uh-huh. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
2: Kocsis Dénes, színész.
1: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül, de lehet, hogy csak háttal, vagy az már lehet, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab, tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray, mindenki szerelmes, vagy férfinő mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ide figyelj, végigürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne vele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsupaszodik valaki, és rájön, hogy mit hibázott, akkor az egy szép befejezés. De így, ilyen formán már bocsánat, de azt hiszem, hogy talán nem, és akkor ezt ő is belátta, hogy igen, ez a fejében jól nézett ki, és egy jó ötletnek tűnt. Ez már nem az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendező van, vagy volt főleg, de még mindig vannak, akik el akarnak menni a végletekig. És szerintem nem biztos, sőt, hát voltam olyan táncelőadáson, ahol egy fickó mesztelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám és Éva, vagy az ember tragédiájában megjelennek mesztelenül a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: sztárportré most folytatódik.
1: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra. Nincs elég abból, még magunktól is meg kell jeleníteni. Miért?
2: De pont, hogy mert hogy mindenhol ott van.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: És hát nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
3: A Klaudia, énekes, dalszerző.
2: És hát nem feltétlenül az

0: fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni, de én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
1: Mert félsz az ördögtől?
0: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
1: Nem muszáj.
0: Ha félnék, akkor imádkoznék és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom és nem félni akarok, mert az maga az ördög a félelem szerintem.
1: De miért okoz számod a diszkomfort érzést?
0: Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti. Még. Amikor egyébként is jelen van, minek?
1: Szembenézni vele, megismerni.
0: Direkt? Jó szemmel? Na figyelek.
1: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
0: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel?
1: Lehet.
0: Mehetünk tovább. Jó. És te szembenéztél most?
1: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
0: Bele. És?
1: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van a sok közül, hogy valóban nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és döntsünk el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig odébb nézni, kikerülni,
0: az nem
1: biztos, hogy megoldás.
0: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördöget.
1: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
0: Hát, hogy egy pillanatra kapcsolatba nem akarok kerülni
1: vele. Hogy teszem
0: vele
1: azt a rossz útra, úgymond térít?
0: Hát persze, annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
1: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
0: Például. Könnyen lehet, hogy ez benne van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy hát, de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsingat, hogy na gyere csak, Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
1: De nem az az igazi erő elnézés, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor se térsz le. Nem akkor léptél túl azon a problémádon?
0: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe, most valamiért oda képzelem. Nézem. Jó. Valóban. Hát te ezért csináltad?
1: Ki tudja.
0: Jó.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: A gonosz nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész. Mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
3: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalát mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
2: Tanulunk belőle, mert a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, az nem is gonosz. Te vagy buta, mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
1: Csomor Csilla színművész.
4: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Nagyesdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
3: Na most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
4: Igen.
3: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
4: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt létjogosultsága mondjuk annak a korszaknak, vagy annak a gondolatnak, akkor azt gondolom, hogy igen. Egyébként nem prosperálnék ilyennel, tehát önszántamból. Tehát nyilvánvalóan, hogy csak olyan dolgokat vállalnék, vagy mondanék, vagy tennék, amiben hiszek. Tehát,
3: vagy aminek helyes
4: vagy
3: üzenete
4: aminek helyes
3: van.
4: Üzenete van, így van.
2: Az üzenetet a hármas egység adja meg. Ez az író, a rendező és a színész. Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész, a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendező és színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
3: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy ez tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv. Tehát, hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.
2: Szabolcs, gyönyörűen fejezted ki magad, igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem az közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Neked! Hírek a Lépés Rádióban.
7: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Folytatódik a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információ pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudásra kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a vonánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a vonánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komlód-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül, akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
8: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
9: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
10: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
9: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
10: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
9: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
10: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
9: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
11: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
12: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
13: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
14: A reklám után
15: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
14: És most indul!

0: múlt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: És most kezdődik a lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
2: Kellemesen szép délutánt kívánunk minden lépésre, egy hallgatónak, a mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina is már, meg Sanyi is érkezik hamarosan, legalábbis reméljük, reméljük a vétel is tökéletes, így két hét pihenés után visszatérve. Szia, szia Karina, sziasztok!
3: Szia Robi, üdvözlöm a hallgatókat, eszembe jutott ez az újra itt van, újra itt van, újra itt a nagy csapat. Ez jutott az eszembe arról, hogy két hétig Szavin voltunk, és most berobbantunk az éter hullámaim.
2: Hát ez egy nagyon régi dalocska, de igen. Ez valóban így.
3: Focival kapcsolatosan énekelték ezt, igen, tehát a nagy csapatnak volt ez, de szerintem ahhoz köthető, de mi is egy jó nagy csapat vagyunk.
2: Hát inkább kis csapat. Maradjunk ennyiben.
3: Jó, hát ha a háttérmunkásokat is nézzük, akkor azért vagyunk egy páran, de legyen úgy, ahogy te. Akkor középmezőny, jó?
2: Középmezőny!
3: Középmezőny, gó! Ja, ez nem a foci mérkőzés, minden. Most Formegy volt a hétvégén. Követted?
2: Igen, hogy ne követtem volna? Hát én ne követném Formegyet. Mit gondolsz?
3: Hát azért kérdem, mert taxisok panaszkodtak, hogy nem nagyon lehet megállni, káosz van.
2: Hát persze, mert Forma 1 miatt 310 ezeren voltak a hétvégén.
3: Nagyon sokan voltak, nagyon-nagyon sokan. Na és mi volt a vége? Mert hallottam, hogy valamelyik újonc futott be.
2: Nem újonc futott be, tavalyi világbajnok Lando Norris nyert, olyan szempontból újonc, hogy ő az első, aki nem Mercedes színekben nyerte az időmérő edzést, és végül is a futamot is megnyerte. Ennyi történt.
3: Na látod, mondtam, hogy újonc. Csak
2: hát más formában újonc, de hogyha így nézed, akkor mondjad újoncnak. Hát,
3: mivel versenyzett ő?
2: Tehát ő McLaren Mercedes.
3: McLaren Mercedes. Ó, jók azok a Mercik. És érdekes volt a futam, tehát voltak benne előzések.
2: Ja, igen, és a párom írja, hogy és el se aludt rajta.
3: Tényleg? Na, hát, akkor ez a magyar forma egy világ.
2: De várjál, ezt azért emeli ki, mert tavalyi futamon elaludtam.
3: Ja,
2: tehát az történt, igen, egy évvel ezelőtt a magyar nagydíjon elindult a futam, elaludtam, felébredtem, néztem nem tudom hány körig, mert elaludtam, és ezt csináltam. Most el se aludtam.
3: Ó, akkor ez nagyon jó kis futam volt.
2: Na. Tényleg jó futam volt amúgy.
3: Na, akkor ennek körülünk, mert ez volt a hétvégén, úgyhogy de most hétfő van, újra itt vagyunk, mozduljuk a kedélyeket.
2: Hát igen, én nagyon érdekes témát hoztam nektek a mai műsorban. Képzelj, azt a címet adtam a mai műsor témájának, vagy címének, vagy témacímnek, vagy mottónak, hogy öt mondat, amit magadnak nem mondasz ki, hogyan beszélünk önmagunkkal. Na, Karina, majd te elmondod, hogy te hogyan beszélsz önmagaddal, de öt elérhetőségek. www.lépésradio.hu, ott van nekünk egy kívánságdobozunk, lehet tőlünk zenét kérni, aztán hallgatói messenger csoport, aztán facebook.com/lépésradio, Facebook oldalon elérhetőséged, de a többi közösségi platformon is elértők vagyunk, illetve lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok fel csatornáinkra, valamint írhatok nekünk a nap 24 órájában e-mailt
3: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: Így van, és számos mobilapát is tudtok minket hallgatni, például a My Online Rádió, Hu Rádió, Rádió Box. Sanyi meg már hazatolhatta volna azt a buszt, de úgy látszik, hogy
3: azt
2: nem
3: tette. Azt hittem a biciklit.
2: Hát vagy a biciklit, igen. Ez írja a párom, hogy úgy aludt, hogy arra nem kelt fel, hogy hajtogatom a ruhát.
3: Hát ő akkor csendben hajtogatta a ruhát, a Forma 1 meg elég halkra volt állítva. Ennyi kész, azért nem kelt.
2: Nem volt halkra állítva.
3: Hát...
2: Romaszt kell tudni, hogy én ha alszok, akkor alszok. Tehát, hogy, ja, hogy én nekem a szervezetem azt kigenni, hogy aludjak, akkor én oldalamra dőlök, vagy hasra fordulok a legjobb.
3: Igen, azt tudom, hasra
2: fordulok, kész, már 5 percen belül, vagy annyi se kell, én már hortyogok. Tehát nekem ez így működik.
3: Ezek a pasék.
2: Miért? Te nem így alszol?
3: Nem, én oldalt szeretek aludni, és nekem mondjuk kell azért 15 perc, hogy aludjak.
2: Aha, jó. De utána te is alszol.
3: De akkor alszom, de kell az a 15-20 perc, még hallásra hangolom magam.
2: Hogy telt neked a 2 heti kikapcsolódás, mert Karina, te a Balatonnál voltál, meg Olaszországban is, úgyhogy én szeretnék most a téliadásban kifoggatni, mert te a 3 közül szerintem te neked vannak a legnagyobb élmények, a Sanyi ide megérkezik közben, akkor a Sanyit is kifoggatom.
3: Azt te más mondtad, ide tolja a képét.
2: Sándor, hol vagy, merre csavarogsz? Te rossz? Ja, nem rossz. Na, igen?
3: Nem, szóval ez a nyaralás az nagyon jó dolog, mert az ember ki tudja magát pihenni, azt hisz ide közben mégse. Fárasztó volt, nem, amúgy nem. Balatonon voltunk, nagyon-nagyon szeretjük a hazai tengerünket, imádom. Tehát én nekem, aki azt mondja, hogy a Balaton az nem jó hely, az biztos, hogy hazudik, tehát a Balaton jó hely. Az árak kicsit húzósak, de alapjában véve nem drágább, mint egy budapesti étterem. A szállás, ahol voltunk, nagyon jó volt, eszméletlen kedvesek, fiatalok, aranyosak, tényleg semmi problémánk nem volt, az emberek segítőkészek, az idő nagyon jó volt, és a víz is nagyon jó volt, nem volt hinár, az idő is jó volt, nem esett csak egy fél nap, úgyhogy tökéletes Balaton egyetet töltöttünk. Alsóörsön, mindig Balatonföldvárt akarok mondani, Alsóörsön, úgyhogy imádjuk Alsóörst, és utána elindultunk egy nagyobb útra, ami Olaszországban, Bariba történt. Imádom Olaszországot, a szívem csücske, tehát én oda tudnék költözni, és ott tudnám leélni a hátralevő 50 évemet, amiből csak 30 de mindegy. Eszméletlen jó volt a repülőút, megtapsoltuk oda-vissza a pilótát, fantasztikusan letette a gépet, fönn nem marad ám bármely repülő sem.
2: Csak nem mindegy, hogy jön le.
3: De nagyon, tehát olyan szuper út, na mindegy, az út az bagatell 1 óra 10 perc, eszméletlen jó árak vannak, tehát Olaszországban fél áron ettünk, mint ugyanígy Magyarországon egy étteremben, minden nap más helyen ettünk, minden nap nagyon finomakat ettünk, és olyan 60 kötőjel 100 euró volt 3 ember az ital, édesség és egy főétel, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó volt. A taxiszolgáltatás is volt a szállástól, az is felárba volt, tehát nagyon-nagyon olcsó nyaraltunk is, szép helyen voltunk, tenger volt, tengerpart, séta.
2: Fürödtél a tengerbe?
3: Fürödtem a tengerbe. Más sósága volt, mint Bulgáriában, ahol tavaly voltunk, egy sósabb a tenger, de nagyon tiszta, nagyon homokos tengerpart, tele volt olaszokkal, tehát nem turista dömping volt, hogy minden harmadik nyelvbe beleütközöl, olasz nyelvet hallottunk, úgyhogy meg kéne tanulnom már olaszul. Szervus Ádor. Úgyhogy megkértem olaszul, de nagyon finomakat ettünk, ittünk is, nagyon jó árba, úgyhogy imádom Olaszországot.
2: Na, örülök neki, hogy majd fogtok máskor is utazni oda.
3: Vinnélek téged is, de te nem repülsz.
2: Hát majd valahogy megoldjuk.
3: Szia Sándor, betoltad a bicót?
4: Sziasztok, ja. Betoltam a hajót, ja? Nem.
2: Nem, a busztoltad, a 15-ös.
4: Nem hajóval jöttem.
3: Látod, én itt repkedek, te meg busztolsz, nem rossz.
2: Hát tudod, kinek mi jut?
3: Ez a 2 hét.
2: Tudod, kinek mit intézett a kormánya, ahogy szokták.
3: Ja, mondani. Bocs, oké. Okay. Hát, ja. Igen. Annyinak csak busz, nekem helikoptert, meg Olaszországot. Jó.
2: Nekem meg kutyát. Na, tessék. Hát. Én kutyagolok. Kutyagoltam sokat egyébként, mert szeretek kutyagolni, mondjuk nem olyan sokat, mert a meleg miatt nem volt minden nap séta idő, de például múlt hét szerda, az szerintem egy kimondottan kellemes. Hát a napon akkor is meleg volt, de alapvetően az összhőmérséklet, azt én úgy ítéltem meg, az a 23-24 fok, hogy sétára alkalmas, és akkor úgy 10 kilométer meg volt összesen, nem egyszerre,
3: azt összesen az a napot. Az szép.
2: Azóta se sétáltam annyit, akkor én kisétáltam magam, De egyébként meg pihentem én is, csak én nem voltam Olaszországban, se a Balatonnál, ahogy Sanyi sem, vagy illetve Sanyi volt valahol. Hol voltál, Sándor, veled mi a helyzete, hogy neked hogy telt ez a 2 hét pihenés? Röviden.
4: Nem, úgy hétem voltam itt Nagy Káló mellett Harangodon Téka táborba, és hát itt napi rendszerességgel jártunk le, illetve én csak 3 nap voltam, mert így elosztották az embereket.
2: És ott mit csináltál?
4: Hát ott vannak ilyen kézművességek.
2: De te gyakorlatban mit csináltál?
4: Ilyeneket lehetett csinálni, meg lehetett nézni, hogy dolgoznak a kovácsok, meg ilyenek.
2: Igen, de te mit csináltál ott? Tehát
4: nem arra... Én mondjuk 3 napot voltam, abból azért 2-t ott voltam a néptáncosoknál. Hát mondjuk nem folytam be a koreóba, csak úgy füleltem. Azért elég komoly és összetett dolog, mint általában minden tánc, de azért nem egyszerű.
2: Aha.
4: És népdaltanulás is. Lettek volna ugyanilyen énekkorek, de azok meg már délután voltak, és addig nem maradtunk, hogy volt ilyen, hát valószínűleg népdalokat lehetett tanulni. Az is ott volt a Csűrben. Csűrben nagyon kellemes idő volt, hiszen kicsit fújt a tél, nem volt meleg.
2: Én a Csűrből más képzelek.
4: A Csűrben itt most nem széna volt, meg szalma.
2: Na hát pont ezt gondoltam, hogy ott széna, szalma van a Csűrben, meg tengeri.
4: Igen, hát alapból. Alapból így.
2: Jól van. Akkor te is jól érezted magad, mondhatjuk.
4: Igen, kellemes volt ez a hét.
2: Jó.
4: A másik hét az meg csak úgy simán eltelt, el voltunk, ugye. Még a világbajnokság, most már a foci.
2: Na, ez hát az, ugye, úgyhogy el vagy vele.
4: Most volt Forma 1 is, persze, a hétvégén is.
3: Igen, azt már említettem, igen.
2: Én már ezt ebből Karina kifoggatott.
3: Én már kifoggattam a már túl vagyunk a Forma 1-en.
2: Már mindenen túl vagyunk. Viszont akkor engedjétek meg, és mielőtt zenélnénk egy kicsit, előtte egy gyors gondolatmenet a mai témáról. Nem tudom, Sanyi, hogy mi az az 5 mondat, amit magadnak nem mondasz ki, hogyan beszélünk önmagunkkal. Ez a mai témánk. Nem kell hülyének nézni minket, tény. Kis P. Nóri egyik Facebook posztja, melyet múlt hét elején rakott fel a közösségi médiában. Mindannyian beszélünk magunkhoz, csak hogy ez a belső párbeszéd sokszor egészen más, mint ahogy másokhoz szólunk. Egy barátunkat bátorítjuk, megértjük, vigasztaljuk, saját magunkkal viszont gyakran türelmetlenek, szigorúak vagyunk. Vajon miért ilyen nehéz kimondani saját magunknak azt, hogy fáradtak vagyunk, hogy valami fáj, hogy segítségre van szükségünk, vagy éppen azt, hogy büszkék vagyunk magunkra. Mai műsorunkban arról beszélgetünk, hogyan alakítja életünket a belső hangunk, és mi történik akkor, ha végre megtanulunk együttérzőbben fordulni önmagunk felé. Ebben az órában, illetve a 2 órában erről fogunk beszélgetni. Tartsatok velünk, jó szórakozást kívánunk. Mindenek előtt viszont köszöntsük a mai névnaposokat. Július 27-én az Olgákat köszönhetjük, és a Liliánákat. Az Olga a Helga orosz formájából alakult, a Liliana pedig angol eredetű, jelentése Lilium. Hát minden Liliana és Olga nevű hallgatónknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik a mai napon születtek, nagyon sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a Lépés Rádió teljes távja nevében. Már is indításba egy újdonságot hoztam nektek, új zenével megyünk tovább, legalábbis megpróbálok vadi új zenéket hozni. Méghozzá jön ebben a blogban Rúzsa Magdolna Rúzs című új dala. Ezzel indítunk. Jó szórakozást!

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és itt vagyunk veletek, és folytatjuk a mai műsorunkat. Pontosabban belecsapunk a mélyébe, amit felvezettem itt az előző megszólalásunk során. Méghozzá ez a bizonyos öt mondat, amit nem mondunk ki saját magunknak, nálam meg gerjed a technika, de az csak nálam. Na. Nálam gerjed, a hallgatók ebben nem hallanak semmit. Most viszont igen, tehát elsőként azzal foglalkozunk, hogy a belső hangunk barát vagy kritikus. Sokan észre sem vesszük, hogy egészen más mércével mérjük saját magunkat, mint a körülöttünk élőket. Mások hibáját könnyebben megbocsátjuk, saját tévedéseinket viszont hosszú ideig cipeljük. Vajon honnan ered ez a belső kritikus hang? Erről fogunk beszélgetni, és kérdezlek titeket, hogy szerintetek miért tudunk gyakran sokkal kedvesebbek lenni másokhoz, mint saját magunkhoz? Kezdjük a hölgyekkel, Karina.
2: Gondolkodtam ezen a kérdésen, és talán az a legfontosabb, hogy sokkal kritikusabbak vagyunk magunkkal szemben, mert többet várunk el saját magunktól a külvilág befolyásolása és a külvilág miatt is, mert magunknak is meg kell felelnünk, a külvilágnak is, a családnak, tehát nagyjából annyira sok mindenkinek meg kell felelni, hogy sokkal nagyobb a mérce a külső fele, mint belül, tehát befelé.
1: De ez normális most a...
2: Nem, tehát alapból nem normális, de én sem vagyok normális, senki sem normális, ja. De
1: azért óvatosan ezzel a senki sem normális, ami valaki megsértődik.
2: Nem. Ja, akkor csak én nem vagyok normális, de nem.
1: Nem, de nem arra.
3: Jó, de ezt nem úgy szok érteni, csak hát van, aki félreérti, ugye, hogy most.
2: Jó van, na, hát
3: normális
2: most
3: vagy nem vagy normális. Van.
1: Igen, de most, ha belegondolunk abban, hogy kedvesebb vagy, például Sanyos sokkal kedvesebb vagy, mint önmagadhoz. Lehet magadat elküldöd a frontba. Nagyon sokszor volt olyan eset, saját tapasztalat, hogy saját magam elkezdtem szídni hangosan. Tehát, hogy mit tudom, én mérgelődtem, és mondtam, hogy lehetek ilyen hülye, és akkor a párom rám szólt, hogy ne bánsd magad. És igaza van egyébként, de valamiért mégis sokkal jobban bántjuk saját magunkat, mint mondjuk mást. Lehet, hogy ezt úgy tudnám szemléltetni, hogy lehet, hogy valakinek azt mondod, hogy hát igen, minden rendben van, és megértelek. Még magunknak azt mondjuk, hogy nem tudom, ki köhög egészségére, magunknak meg azt mondjuk, hogy ó, hát hogy lettem én ilyen hülye, idióta, és hogy ugyanebben a szituban én miért ezt csináltam. És saját magunkat belülről úgymond. Az nem baj, hogy van önkritikánk szerintem, mert az jó. Az épít. Csak az nem mindegy, hogy az önkritika átmegy önvádaskodásba.
3: Igen, önvádaskodás, önmarcangolásba,
1: igen. Vagy pedig megmarad egy egészséges önkritikának.
2: Hát ez a nehéz, ez az egyensúly, hogy magunkkal szemben, meg a társadalommal, vagy a barátainkkal szemben, hogy tudjuk ezt gyakorolni, mert azok az emberek, amilyenek én is vagyok, vagy most ezt hülyén fogalmaztam, de mindegy, lényegtelen hétfő van. Hogy én egy nagyon kritikus ember vagyok magammal szemben is, és másokkal is. De a másokkal való szembeni kritikám az azért néha bántóbb, mert én odatolom az arcod elé. Tehát én nem gondolkozom azon, hogy most megsértelek, nem sért, nem, nekem valami bajom van, én azt elmondom. De vannak dolgok, amikor azt mondom, és vannak olyan események és szituációk, amikor azt mondom, hogy hát mégse kéne, mert nem akarom megbántani azt az embert, mert magamat tényleg elküldhetem a fenébe, lehülyészhetem, de a másik embert nem, mert mégiscsak azt érzem mondjuk, hogy a barátom, vagy mégis azt érzem, hogy mondjuk a szülő, vagy mégis azt érzem, hogy egy mondjuk gyerekem is. Szóval, hogy másképp rangsúlyozza az ember ezeket a dolgokat, és magadat sokkal jobban leszidod, vagy leszíthatod. De én is szoktam magamba beszélni, én is lehülyézem magam, amikor már elegem van saját magamból, és akkor szokták mondani itt, hogy na megint magadba beszélsz, hát orvos.
1: Na most szerintetek a belső kritikus inkább segít fejlődni, vagy hosszú távon visszatart bennünket?
2: A belső kritikus?
3: Vagy belső kritika?
2: belső kritikát.
1: Hát az, hogy önmagunkat kritizáljuk, a mi belső oldalunk, belső énünk, és azért mondtam, hogy belső kritikus, mert ma bennünkben van egy úgymond kritikus oldal, és az kritizál, hogy az épít, vagy inkább visszatart.
2: Hát attól függ, ha nagyon kritikus vagy magaddal, és állandóan lebecsmérled magad, és állandóan rossz színbe tünteted be a saját magadat, és nagyon kicsi az önértékelésed, és úgy nem vagy a béka feneke alatt, akkor azért az úgy annyira nem jó. Ha normális az önkritikád, amikor be tudod saját magadnak vallni, vagy vallani a hibáidat, tükörbe tudsz nézni, és azt tudod mondani, hogy ezt most rosszul csináltam, vagy ezt most jól csináltam, vagy úgy, de büszke vagyok magamra, aj, de nagyon ügyes vagyok, és kész is elértem, az egy normális. Tehát építhet is, és rombolhat is.
1: De akkor azt mondod, hogy többségben épít, kevesebb
2: igen, kevesebb a rombolás. Igen,
1: én meg ezt azt gondolom erről, bocsi Sanyi, mindjárt mondhatod, te is azt szeretnéd, de azt gondolom erről, hogy emberfüggő, mert hogyha az adott illetőnek annyi belső félelme van, vagy annyi belső korlátja, akkor saját magát jobban visszatartja, jobban tehát a saját véleménye, a saját kritikája sokkal jobban visszatudja húzni, és azt mondja, hogy én erre nem vagyok képes.
3: De hogyha túl önmagával.
1: Még egyszer, Sanyi?
3: Hogyha túl önkritikus?
1: Hát igen, de nem is az önkritikusságra akarok rámenni, hanem arra az oldalt, én azt is ide rakom, amikor túlságosan önmarcangolod magad, amikor azt mondod, hogy én erre nem vagyok képes, bebeszélek magadnak, miközben mások azt mondják, hogy igenis képes vagy rá. És el tudod te is képzelni, hogy képes vagy rá, de annyira benned van ez a úgymond ilyen szempontból visszatartó erő, hogy nem biztos, hogy megugrod, sok esetben nem ugrod meg. Azért már saját belső félelmeid visszatartanak, és ez egyébként rossz. És megmondom, miért rossz. Azért rossz, mert az embernek élni, azért születünk erre a földre, hogy éljünk. Akkor tudjuk megélni az életet, hogyha a saját félelmeinkkel megpróbálunk leszámolni. Tudom, pont én mondom ezt, akinek szintének vannak félelmei, korlátjai, mindannyiunknak van egyébként. Minden ember fél valamitől, vagy valakitől, vagy valamilyen helyzettől, tehát hogy nincsen szerintem olyan ember, akinek nincsenek valamilyen korlátai, nem félelmeknek hívom ezt, inkább korlátoknak, mert ha azt mondom, hogy félelem, akkor az nem egész elem, és most nem menjünk be ebbe az irányba, de valamilyen szinten, amikor azt mondod, hogy valaki fél, akkor az nem egész. És ebbe van igazság, mert csak akkor tudsz félni valamitől, hogyha abban nem vagy biztos.
3: Igen, és ugye minél több ilyen akadályod van, még bármikor, hogy annál több időbe kerül, és azért van az, hogy ugye emberek szinte végig kísérnek ezek, hogy van, amit leküzdöttél,
1: de nem
3: van,
1: mindig tudsz nem, kísérletezni. Tehát nem mindig hát, tudsz, mert nem mindig mersz. Ha nem tudod, nem tudsz magadban úgymond erőt venni, és azt mondani, hogy megpróbálom, és nem marcangolom magam, hanem kimondom, megteszem, bármiről legyen szó, amit egyébként meg tudok tenni, csak saját magamat tartom vissza. Ez esetben visszatartó erő lehet, és visszakanyarulok az eredeti kérdésre, viszont egyébként meg építő is, mert olykor néha önmagunkban tudjuk átlátni azt, amit lehet, hogy kifele nem mondunk, de tudunk, és mondjuk a külső, mondjuk a barátaink látnak, vagy a környezetünk látja, és ők ki is mondják, de mi nem merjük ezt magunknak bemelni, mert mondjuk félünk a változástól. Van ez is. Van ilyen helyzet is.
2: Biztos, hogy bátorság kell mind a kettőhöz, és biztos, hogy merészség kell, de hát erről szól az élet, hogy mindent meg kell próbálni, ami tőlünk telik, és ez a saját magunkba való belenézés igazából, ez egy nagyon jó tükör lehet.
1: Hát önmagadba kell belenézni, egyébként erre számos módszer van, meditáció, beszélgetési körök, pszichológusok, szakemberek, ha egyedül nem megy, de akár csak az, hogy magadba nézel, csendbe vagy egy kicsit magadba, vagy hogy úgy tudjál meditálni igazán, az tud segíteni, hogy lásd azokat a dolgokat, amit ami fejlődnöd kell. Aztán, hogy tudsz
2: ha magaddal beszélgetsz, akkor nem veszel össze. Tehát ez is nagyon jó, amikor
1: ez magadba... nem igaz. Ezzel nem értek egyet. Önmagam is össze tudok veszni.
3: Van, aki magával is képes.
1: Pont ezt akarom mondani. Van, aki önmagával is képes összeveszni. Mást mond a szíve, meg más mond az esze. Például. Veszekedik az ész a szívvel. Például.
2: Jó, oké. Köszél.
1: Jó, Karinát úgy érzem, egy kicsit így meg.
3: Igen, ez fontos.
2: Igen,
1: azt a kérdést kaptuk még meg, és erre beszéljünk egy picit, aztán zenélünk, hogy milyen hatással lehet az életünkre az, ha megtanuljuk tudatosabban figyelni a saját belső párbeszédünket. Épít minket.
2: Figyelj, vagy megküljülsz, hogy ketten beszélgetsz önmagaddal, vagy nem.
1: Alapvetően nem hűlsz meg, mert nem azt mondod.
2: Jaj, most ez...
1: De értem az iróniát, Karina, értem.
3: Mondjuk az azért folyén, mert ugye látó ember ugye például fogja azt adni, és akkor így a tükörképével is el tud beszélgetni.
2: Figyelj, nem látóként is el tudsz be. Tehát én például saját magammal a gondjaimat, a problémáimat, én mindig kutyasétáltatás közben oldottam meg, és akkor meditáltam, úgymond, és akkor vetettem számot az életemről, hogyha ezt így lehet mondjuk a mindennapi rossz dolgaimról, de én mondjuk kimondom, tehát én inkább kiszoktam mondani, hogy változom, hogy megpróbálom, hogy tévedtem, hogy igazad van, hogy bocs, de rosszul gondoltam, vagy hibáztam, és én saját magamat is mondjuk meg szoktam dicsérni, hogy igen, én ezt elértem, és büszke vagyok, tehát én szóban is megerősítem saját magamat.
1: Na, ez egy
2: valahogy nálam ez egyensúlyban van.
1: De azt tudod, hogy önmagad dicsérése szóban nem feltétlen, hogy mondjam...
2: Tettek is követik, tehát azért tudom, hogy az ön dicséret.
1: Nem csak azt mondom, hanem az, hogyha ezt csendbe csinálod, és ugyanúgy érvényét tudja venni.
2: Hát nem kell ez tévéreklámba szerepelni, és hangosan kikiáltani a világnak. Ez a saját magam elért célok, saját magam elért tetteim, ezek biztosítják, tehát nem kell például az én életemhez az, hogy minden áldott nap háromszor megdicsérjenek, hogy fú, de jó.
1: Jaj, erre gondoltam.
2: Várjál, azt, ha amit főzök, nem dicsérik meg, akkor szoktam mondani, lehet menni étterembe. Tehát azért vannak dolgok, ami azért.
1: Hát, de hogyha meg rosszul sikerül, akkor te is azt mondod, ezt jobban is megcsináltam már.
2: Elcseszem, mert elsózom, akkor saját.
3: De amikor erős az önkritikád, és azt mondod, hogy nem, ez nem lett jó, mások azt mondják, hogy igen, és mondjuk nem azért mondják, hogy jó, mert hogy igaztaljanak, hanem azt mondják, hogy hogyan már, hát most legfeljebb valami nagyon apró, de tényleg nekünk fel se tűnik, ez nem már csak neked tűnik föl, mert
2: annyira apró nem vagyok kukacos vagy, magammal, nem kukacok. Elsóztam, kész, így áll hozzá több vizet.
1: Például. Picit zenéjünk szerintem, aztán innen folytatjuk hamarosan.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy a lépése közelebb hozzád Lépés Rádió KT új dala szólt, most pedig megyünk tovább gyorsan, még van 9-10 percünk 3 óráig. Kimondani azt, amit érzünk, erről beszélgetünk, meg lehet, hogy a következő óra elején is áthúzzuk ezt. A fáradtságot, a fájdalmat vagy a csalódást sokszor igyekszünk félretenni. Elfoglaljuk magunkat, legyintünk rá, vagy azt mondjuk, majd elmúlik. De vajon valóban eltűnnek ezek az érzések attól, hogy nem beszélünk róluk? Szerintem amúgy nem. Viszont kérdezlek titeket, hogy miért nehezebb sok embernek beismerni saját maga előtt, hogy elfáradt vagy megbántódott?
2: Hát a fáradtságot az azért nehéz saját magunknak beismerni vagy elfogadni. Most a kedves hölgyeim és nőtársaim nevében beszélek, mert alapból a társadalmunk egy taposó malom, olyan, mint egy mókuskerék, a jó kis játszótéri régi mókuskerék jut az eszembe. Tehát a nők sokkal többet bírnak, a nők teherbírása mindig is sokkal több, mint a férfiaké. Bármi történik, a nők két nap alatt átvállalják az összes feladatot, jó lehet, hogy egy-kettőt nem, de nagyjából mindent. Tehát sokkal nagyobb a teherbírásunk, és saját magunknak se tudjuk bevallani, és saját magunkat se tudjuk, hajtjuk, és egy idő után persze elfáradunk, de akkor ott van még a gyerek, ott van még a munka, még úristen nem teregettem ki, még megy a mosógép, tehát valahogy nem tudjuk, és estére elfáradunk, és akkor megy megint minden tovább. Tehát mi sokkal többet bírunk, és ezért szerintem nem fáradunk el.
1: És nem pedig közben meg nagyon is elfáradt. Mert és egyébként nem szégyen bevallani azt, hogy elfáradsz. Tehát most az itt elsősorban nem az a kérdés, hogy mitől fáradsz el, hanem az, hogy te mondjuk a párodnak, a családodnak, a környezetednek miért szégyeled azt bevallani, és miért nehezebb beismerni saját magad előtt, hogy elfáradtál, vagy megbántottál. Azt mondod, hogy elfáradtam, de még ezt megcsinálom, még azt megcsinálom, amit elmondtál.
2: Például mert valahogy belénk van programozva.
1: Például megbánt a párod, és azt mondod, hogy
2: azt nem foglalkozom. A megbántás, az teljesen más. Tehát a megbántásnak két módja van. Vagy elmondod, és egy nagy őt veszekedtek, vagy épp nem mondod el pont azért, hogy ne veszekedjetek.
1: Igen, de a megbántódás
2: a családi esen... béke érdekében nem mondod el, mert
1: Mondok egy másik példát. Mondjuk én megbántalak téged, tegyük fel, vagy Sanyi megbánt téged valamivel. Az oké, hogy te milyen vagy, de nem magadból indulj ki, általánosságban. Megbánt Sanyi valamivel, de nem akarod elmondani Sanyinak, meg nekem, hogy a környezetet majd elmúlik. Miért nem ismered be, írj saját magadnak, hogy Sanyi megbántott, hanem azt mondod, majd elmúlik, nem foglalkozok vele, mint az, hogy beismered, hogy megbántott, lehet, hogy kisírod magad, de akkor úgy engeded el.
2: Hát ez attól függ, hogy egy nő lelkis, nagyon lelkis, kicsit lelkis, vagy egyáltalán.
1: De nem csak nőkről beszélünk.

0: Miért
1: de általában mások vagyunk, erre így konkrétan, tehát engem nagyon nehéz megbántani. A nőket alapból nehéz megbántani, de vannak
0: ez
1: olyan
0: nem
1: nők,
0: igaz.
1: Akik, mondom, de vannak olyan nők, akik sokkal hamarabb megbántódnak, egy pici apró, és férfiak is vannak. Két rossz szót szólsz, és másképp mondod, másképp hangsúlyozod, rögtön félreértés megbántódik. Hát kinek van erre ideje, kedve? Tehát nem mindig az a jó, hogy elmondod, mert akkor tudod, hogy a másik tuti, hogy félreérti, rohadtul megbántodik, és két napig
0: nem. De itt nem is az a kérdés, hogy elmondod, hanem az, hogy saját magadnak beismered.
1: Hát saját magamnak persze, csak ember saját magának beismeri. Figyelj,
0: de van, aki nem. Van, aki azt mondja, jó, nem foglalkozok vele, csinálom a munkámat, élem az életem, azt jó van.
1: Hát jó, na, de hát az a leszarom tablettát vette be, bocsánat, de hát az meg nem jó, mert az, akkor az mindennel így van, és az nem jó, nem jó cél.
0: Persze, hogy nem.
1: Tehát mindennel így vagy, hogy jó, hát most nem számít, ne se számít, akkor mi számít? Nem lehet egy súlyos megbántást cipelni életed végéig, és akkor nem érdekel, és akkor több is érdekel.
0: De vannak, akik cipelnek ilyeneket.
1: Hát vannak, cipeljék, hála jó Istennek, én nem cipelem.
0: Jól van. Ahogy én se vagyok ilyen, tehát én is a bármi bánt, vagy megbántódom, 99,99% az az 1%-ot meghagyom, de alapvetően elmondom. Tehát, hogy
1: hát sokkal jobb tisztázni,
0: sokkal jobb
1: nem?
0: Kimondani, ami bánt, mint az, hogy magadba őröld, és húzd, és...
2: Igen, mert benned marad, másiknak sem jó, neked sem jó.
0: Nem, és egyébként az a fizikai egészséged is rámegy, mert a lelkileg nem vagy egészséges, akkor az előbb-utóbb megjelenik a testeden. Viszont mit gondoltok, változtat-e valamin, ha egyszerűen csak elismerjük magunknak az érzéseinket, és nem mondjuk ki, mondjuk másiknak, hogy ez vagy azzal megbántottál. Az szerintem semmi nem változtat, annyi változtat, hogy legalább mi tisztában vagyunk az érzéseinkkel, tisztában vagyunk azzal, hogy megbántottak, de változtatni semmi nem fog.
1: Hát a változás csak akkor ér el, hogyha a másiknak, még ha még csak finoman is célozgatva elmondjuk, hogy te figyelj, ez nekem mondjuk rosszul esett, vagy te figyelj, ez azért, ez egy hülyeség, erre ne sértődj meg. Tehát jelezni kell valamilyen szinten, mértékletesen vagy erőteljesen, attól függ, hogy ki áll velünk szembe, ha barát, testvér, szülő, gyerek, hogy bocs, de itt gáz van. Tehát ez most így nekem nem volt jó.
0: Igen.
1: Szerintem el kell mondani, mert az, hogy magadba tartod, hogy úristen, most a szomszédasszony csúnyát mondott rám, mert vagy ledegradálta, nem tudom én, az autóm színét. Nem, hát nem tetszik, de nézz rá, kész, tovább kell menni. Nem lehet egy életet leélni, úgyhogy csak rejtőzködsz. Érted? Nem vagy te kommandós, érted? Hát na. Hát van, ninja. Nem lehet. Hát.
0: Nem vagy te kommandós.
1: Hát de nem az, hogy rejtőzködni, érted? Hát,
0: jó,
1: nem
0: persze.
1: Lehet. Lehet, na,
2: nagyon nehéz. Nem tudom rejtőzködni elsősorban, mindjárt.
1: Hát, jó, de lehet így is élni, hogy csendbe vagy. Tehát Sanyi például csendbe van. Sanyi nagyon ritkán szól, és Sanyi boldog ember.
0: Hát azt ő tudja, hogy ő boldog ember.
1: Én tudom, hogy ő boldog, mert ismerem. Tehát így is lehet boldogan élni, hogy nem reklamálsz, nem szólsz, picit néha jelzed, de nem vagy egy harsány, egy újste most kiadni.
0: Nem hallottad, nem hallottad Sanyit még igazán kiabálni, mert hallottad.
1: Nem, pedig ismerem 10 éve, tehát egy nyugodt ember.
0: Én Sanyit már hallottam úgy ordítani.
1: Kivel? Volt olyan?
0: Igen, én személyesen utáltam mellett, amikor ordított.
1: Álljál, akkor engem szeret a Sanci, mert velem még nem.
2: Na az mikor lehetett, még én sem emlékszem.
0: Majd látom, elmondom, már mondjuk nem voltál egészen józan.
1: Most már tudja.
2: Hát az már.
0: De annyira részek se, hogy nem emlékez rám, majd felemlékeztetek adáson kívül. Viszont hogyan lehet, és ez egy nagyon nehéz kérdés, és szerintem gondolkozunk rajta, mert egy perc múlva jönnek a hírek, vagy másfél perc múlva, hogy hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a között, hogy ne ragadjunk bele a problémáinkba, de ne is söpörjük mindig őket a szőnyeg alá. De ez egy nagyon nehéz kérdés.
1: Ezt vegyünk egy repülőszőnyeget.
2: Ezt fejlődjük mondani, hogy valahogy meg kellene találni, de hát, hogy igazán...
0: Ezen gondolkodunk ezen a kérdésen
1: mondom,
0: szerintem.
1: Mondom, veszünk egy repülőszőnyeget, kész.
0: Ja.
1: Repülőszőnyegalásba törni.
0: Nem, átgondoljuk ez a kérdés.
2: Mi pikókán van beülünk.
1: Az se rossz.
2: billensz ide, oda.
1: Tényleg, na, ott a, itt vannak a jobbnál jobb ötletek is.
0: Viszont jönnek a hírek, aztán pedig a következő órát ezzel a kérdéssel fogjuk folytatni.

0: szomszöd.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Folytatódik a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információ pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudásra kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a vonánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a vonánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komlód-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül orkör megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu
0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu
2: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozott lépésed, és mert egy új blogba belecsapnánk, az előző órát úgy zártuk, hogy az utolsó kérdés, amit föltettem, hogy hol az egyensúly, hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a között, hogy ne ragadjunk bele a problémáinkba, de ne is söpörjük őket mindig a szőnyeg alá. Én erre egy rövid mondatot mondanék. Ez az oké, hogy nem egy könnyű kérdés, és ezért is gondolkodtunk rajta, legalábbis én gondolkodtam rajta, hogy az a helyzet, hogy az ember hajlamos beleragadni a problémáiba, de arra is hajlamos, hogyha már nagyon sok elő összegyűlik, akkor jó, fogja a szőnyeg alá süpni. És én azt gondolom, hogy előbb mérlegelnünk kell önmagunkban azt, hogy melyik adott helyzet, vagy idézetében már így fogalmazott a kérdés, probléma, olyan probléma, hogy azzal foglalkozunk, és melyik az, ami szőnyeg alá söpörhetünk, és később majd elővehetünk. És szerintem valahogy ott kell ezt behatárolni, vagy egyensúlyba hozni, hogy foglalkozunk is, de az se szabad, hogy túlságosan foglalkozunk. Ha túl sokáig foglalkozunk egy adott helyzettel, akkor tényleg beleragadunk az adott problémába, helyzetbe. Viszont ha azzal foglalkozunk, és megpróbáljuk megtalálni rá a megoldást magunkban, vagy akár segítséget hívva, akkor onnantól kezdve már könnyebb tovább lépni, és nem a szőnyeg alá söpörni.
2: Én gondolkodtam ezen a kérdésen, de arra jutottam, hogy ha már komoly a kérdés, nem lehet elbagatelizálni, ember, és sok mindent el szoktam bagatelizálni, de az embertípus függő is, mert van, tehát nagyon nehéz megtalálni a köztes utat, de abban Robival egyet értek, hogy a problémától függ, hogy szőnyeg alá söpörhető-e, vagy gondolkodni kell rajta-e, vagy meg kell oldani
1: akkor, de előbb-utóbb, amit szőnyeg
2: vagy ráér.
1: Igen,
2: tehát
1: de
2: vannak olyan,
1: azt hagyd tegyem már hozzá, hogy előbb-utóbb, amit szőnyeg alá söpörsz, is elő kell venni, és foglalkozni kell vele, mert hogyha állandóan a szőnyeg alá söpröd, akkor az egy nem lesz megoldva, kettő egy idő után pup lesz a hátadon, idézeltéve.
2: Nem biztos, mert ezért vannak a különböző embertípusok, hogy vannak olyan embertípusok, amik minden problémát a szőnyeg alá söpörnek, mindig a homokba dugják a fejüket, és halál boldogan leélik az életüket, mert
1: de az nem megoldás.
2: Hát meg lehet élik, oldani.
1: Nem megoldás, mert nem élik meg az igazán az életüket. Tehát most homokba dugom a fejem, és csak úgy van, hogy én gondolom, és nem tájékozódom, és nem nyitom ki a szemem az új dolgokra, és nem engedek a 41-ből. Vannak olyan emberek, akik így jelnek, aláírom. De akkor nem is tudsz fejlődni.
2: Nem, az biztos, hogy nem. Tehát akkor leragadsz egy, mit tudom, egy gyerekkorba, 50-60 évesen, és még mindig ott tartasz.
1: Hát, vagy nem gyerekkorba, de bármiben.
2: Nem tudod a problémáidat kezelni, nem tanulsz meg élni, nem tanulsz meg problémát kezelni, nem tanulsz meg a helyzetekkel szembenézni. Igen, de vannak ilyen emberek is, akik így élnek. Na most az sem jó, amikor mindenből problémát csinálsz, mindenen rágódsz, mindenen rugózol.
1: Nem, ez sem jó.
2: Ez sem jó, mert az ember halálra idegesíti magát, és stresszelsz, feszült vagy, a munkahely, a család, azon gondolkozol reggeltől estig, hogy úristen, a főnököm, a beosztottjaim, a gyerekem, ez sem jó. Nagyon-nagyon nehéz megtalálni ezt a középutat, ehhez nagyon sok időt kell éljél, tehát 40-50-60 évet kell élj, hogy eljuss odáig szerintem, hogy tud mérlegelni, tud melyik probléma milyen, tud melyik problémát kell később vagy ráér később megoldani, és tud melyik probléma, azt mondod, figyelj, a családi béke érdekében én homokba dugom a fejem, engedjük el a kérdést, nem ér annyit az egész, de ehhez időnek kell eltelni, élned kell és tapasztalnod kell.
3: Hát mindenképpen, meg hogy tényleg mi az, ami miatt homokba dughatod a fejed, vagy ami már nem lehet.
1: Igen, én amondó vagyok, hogy menjünk tovább, és folytassuk azzal, hogy segítséget kérni és elismerni önmagunkat. Mert ez is nagyon fontos. Sokan szeretnek másoknak segíteni, de amikor nekik lenne szükségük támogatásra, inkább egyedül próbálnak meg küzdeni a nehézségekkel. Ugyanilyen nehézséget jelenthet az is, hogy elismerjük saját eredményeinket. Kérdezlek titeket, hogy miért érezhetik sokan úgy, hogy segítséget kérni a gyengeség alatt?
2: én nem gyengeségnek tehát most olyan azért mondtam, hogy beleszóltam úgy halkan, hogy hát mintha rólam beszélnél, nem gyengeségnek éli meg az ember, legalábbis az én tapasztalataim szerint a segítséget, kérést, csak valahogy rákényszeríti az élet arra, hogy nagyjából meg kell oldanod mindent is, mert olyan élethelyzetben kerültél, ahol van segítség, de mondjuk elenyésző.
1: De van helyzet, amit nem tudsz megoldani.
2: És akkor... Ó, van, persze, az ember persze segítséget kér, de az mondjuk lehet, hogy 10% és 90% ha rá vagy kényszerülve, és egyszerűen így éled már az életedet, és erre vagy bejáratva, hogy passzus, hát egyedül éltem, mit tudom én, 10 évet, 15-öt, 20-at, és megszoktam, hogy nekem kell megoldani, és véletlenül mondjuk egy párkapcsolatban beugrik egy pasi vagy egy csaj, és az nehéz 10-15 év után azt mondani, hogy passzus, segíts már becsavarni ezt a villanykörtét, vagy mász már fölte a létrára, és rak föl a függönyt, mert passzus, hát nehéz, időskorban is nehéz segítséget kérni, mert az ember úgy van bele, hogy hát eddig megbírtam csinálni, most miért nem tudom, és nehéz.
1: De nagyon pont, nehéz, pont ezért kell szembesülni az adott állapotunkban adandó lehetőségeinkkel. Tehát, hogyha adott esetben én nem vagyok képes lefutni a maratont, csak mondjuk futok 5 kilométert, akkor a 5 kilométer után elfáradok, és elismerem, hogy én nem vagyok képes. Akármennyire gyűrök, az én testem, az én szervezetem nem alkalmas rá, és be kell olyankor látni. Na ez az nagyon nehéz helyzet, amikor az emberek, és most direkt mondtam egy bagatell dolgot a maratonban, vagy bármivel kapcsolatban, vagy tényleg ez, hogy idősen a függönyt nem bírod már fölrakni, és felbírtam, miért nem, hogy az embernek önmaga elfogadása az nagyon fontos, hogy fogadjam el azt a helyzetet, ami van. Abba igazad van, hogyha 10 évig egyedül voltál, és összejön neked egy partner, párkapcsolatba kerülsz, akkor nagyon nehéz átengedni dolgokat. Ezt a saját bőrömön is tapasztalom, mert a párom hasonló helyzetben van, nem történetel, nem történet. Ez most mi volt?
4: Kifúgy. Játszom a mikrofonommal.
1: Hú, Karina, nem tudom, mit csináltál.
3: Az előbb is volt egy ilyen, de ez most elég erőteljes.
1: Most nem a mikrofonodról beszélsz, hanem a belső mikrofonodról, és egy extra torsság alakult, olyan volt az előbb, mint a fújtad volna az orrod.
4: Akkor megyük, hogy alatt fújok.
1: Jó, de ez akkor ilyen. Légy szíves, ezt némítva tedd, mert borzadálj most a hangod.
2: Köszönöm. Na, most
1: visszajöttem. Na, igen, most már úgy kezd el jó lenni.
2: Mondás hatására néha elmozdulnak itt az elemek, és kiakad a minden. Na, de nem
3: most. De most meg nagyon halk vagy.
1: Most meg nagyon halk lettél ahhoz képest.
2: Halk lettem?
1: Igen.
2: Kiabálj!
1: Nem kell kiabálnod, Karina. Inkább tompa lettél, nem is halk. No, ennyit Karina technikát, tehát azt akartam mondani, az való igaz, és a párom olvasta a múltkor a Facebookon, és ide akartam kiukolni, de akárhányszor valami visszaalom magam. Karina, nem tudom, mit csinálsz, de visszaalom saját magamat. Karinánál valami technikai malőr van, amit nem tudjuk, hogy mi. Én amondó vagyok, hogy menjünk zenélni, mert nem fogom tudni elmondani a mondókámat, mondjuk akkor is elmondom. A lényeg az, hogy az volt a kiírásban, amit olvasott, hogyha egy olyan párod van, vagy olyan barátnőd van, az azt hiszem, hogy a nőkre volt ez kiegyezve, aki sokáig egyedül élt, akkor ha valamit azonnal nem csinálsz meg egy percen belül, vagy 10 másodpercen belül, akkor azt már nem is volt tudni, mert megcsinálja. És ez itt alátámasztom igaz. Karina közben nem tudom, hogy megszereli a technikáját.
2: Igen, azt mondtam, mert visszapróbáltam magamat rakni az éterbe, de...
1: Sikerült. Most szerintem hangerő is jó, ugye, Sanyi?
3: Kalibráltad magad.
2: Igen. Már... kalibráltam, jaj.
1: Jó, ez most elfogadható, ne nyúljon hozzá.
3: Itt már azért jobb. Lehet, hangosabb.
2: Csak az első lesz nehéz.
1: Nem baj.
2: Na, szóval az elfogadás, igen, amit Robi is mondott, hogy tényleg el kell fogadnunk azt, például most a fogyatékossággal élőkre is kitérhetünk, hogy nem látsz segítséget kell, fehér bottal mész, kerekesszékkel mész, bármilyen betegséged van, tudni kell, és merni kell, és igenis segítséget kell kérni, és el kell azt fogadni, hogy passzus, segítségre szorulsz.
1: Adott tehát helyzetben, ilyen esetben is, de egy egészséges párkapcsolatnál is van, például egy idős embernél is igaz ugyanez, hogy, hogy el kell fogadni azt, hogy ő már nem képes, nem tudom, 5 órát állni a tűzhelyi mellett, mert már, már nem alkalmas rá.
2: És nem képes kipekedni, nem az egészséggel kicsit romlik, nem képes már sok mindenre, és oda kell állni, vagy egy pár.
1: De nagyon sokan nem tudják elfogadni ezt. És
2: sokan nem tudják az öregséget sem elfogadni, de ugyanaz a párkapcsolat is, hogy kitérhetünk. Ha nem megy, nem működik, nem szégyen elmenni egy párterapeutához, nem szégyen elmenni egy pszichológushoz, nem szégyen, mert legalább neki elmondhatod, és megkönnyebbülsz, és megpróbál segíteni a így maga eszközével.
1: Hát az még másik eset, és amit végül is csak nem sikerült végig elmondanom, hogy a lényeget elmondtam ugye egy rövidítve itt, de hogy alapvetően, hogyha tényleg sokáig egyedül vagy, akkor, akkor nehéz átengedni feladatokat a párodnak. Tehát, hogy ez tény.
2: Megtapasztaltam saját önmagamon, hogy mivel ha csak magadra számíthatsz, és sok mindent neked kell megoldanod, nem csak magadnál, hanem mondjuk a szülői háznál is, akkor azért nehéz egy pasi valaki szeretne megoldani, hogy figyelj, tehát én ezt meg tudom csinálni, eddig is én csináltam, te miért akarod megcsinálni, és nehéz. Nehéz átengedni. Mert megszokta az ember, hogy mindent ő csinál. Ő viszi a terhet, a vatyút.
1: Igen, csak ilyenkor meg azt mondom, hogy ki kell használni az adandó helyzetet, és ez üzenet a hölgyeknek is, meg az uraknak is, hogy vannak feladatok, amit ők csináltak, például mondjuk valaki mindig magára főzött, egyedül volt, és van egy párja, aki ugyanúgy főz, akkor osszák fel, hogy egyik nap az egyikőjük, a másik nap a másik ójuk, vagy hogy mondjam, tehát, hogy engedjenek az másiknak is teret, mert az is rossz szerintem, hogyha viszont mondjuk egy kapcsolatban mindig mindent az egyik fél csinál.
2: Igen, tehát meg kell osztani mindig, és ez akkor...
1: Hát legalábbis meg kell próbálni megosztani, ez más kérdés, hogy sikerül, de ez összességében igaz, de ugyanúgy, mint amit az előbb már elmondtunk. Viszont a következő kérdés, hogy mitől lehet nehéz kimondani azt, hogy büszke vagyok magamra, még akkor is, ha valóban tettünk valami fontosat.
3: Valóban tettünk valami fontosat, akkor azért elismerhetjük és megveregethetjük a saját vállunkat.
1: De sokan azt mondják, ó, hát mert mennyire öndicsérő vagy, mennyire...
3: Igen, ugye van is ez a szólásunk, hogy ez most mindig keverem azt, hogy mi a közmondás meg a szólás, de ugye a közmondás az, ami ugye nagyobb bölcsességgel bír, mint a közmondások.
1: Vagyis azt...
3: Ugye öndicséret büdös szokták mondani.
2: Köszi, Sanyi, hogy helyettem kimondtad, a tesztszágon jobban hangzott.
3: Ugyan? Miért?
1: Hát, Marina, te küzdjél a kis technikáddal. Mert
2: a pasi az, a pasik azok jobban tudják ezt kimondani. Nő szájából ez olyan visszás, de...
3: Az van, hogy igen, de hát azért nem kell túl spirálni, vagy túl dicsérni magunkat, de hát amire büszkék lehetünk, arra büszkék lehetünk. És
2: azt igenis ki kell állni.
3: De ha az ember ezen ér el valamit, vagy olyan dolgot valósít meg, amit egyébként nem tett volna, vagy nem tett, vagy valami olyan erőfeszítés kell hozzá, teljesen mindegy, mindent el kell ismerni, hogy elismerem a másik érdemeit, úgy elismerhetem a magam.
1: Ezzel teljesen egyetértek, amúgy meg azt akartam csak hozzáfűzni, hogy elsősorban az önmagad felé való elismerés, nem is az, hogy kimondod, csak az, hogy te magadban elismered. A másik dolog, hogy viszont amikor más dicsérsz, ott is egyébként kell egy határ, mert a túl dicsérés is sok tud lenni. Tehát amikor nagyon dicséred a párod, a gyereked, a nem tudom, akkor idő után mondja, hogy ó, hagyjál már anya, ó, hagyjál már apa, ó, hagyjál már tesó, ó, hagyjál már, mit tudom én, tehát, hogy már túlozol vagy. Én rendszerint a páromat azt szoktam megkapni, hogy elfogult vagyok.
2: Én is elfogult vagyok, hát Robi, mindenki elfogult valakivel.
1: De ez az,
3: hogy az a gyerekével.
1: Az ember elfogult, nem, tehát akit szeret, azzal elfogult vagy. Most akár a párod, akár a szüleid. És a Sanyival
2: is vagyok, meg a Robival is elfogult. Én veletek is például elfogult vagyok.
1: Azért velem annyira ne legyél elfogult.
2: Pedig hidd el, elfogult vagyok.
1: Jó, oké.
3: Hát, na.
1: De nem, a túl dicséret se jó, abban megegyezett.
2: Az nem, az se jó.
1: Elveszi a varázsát annak.
2: Persze. Csiribú, csiribá.
1: Igen. De önmagunkat is meg kell dicsérni, azért abban viszont Sanyinak igaza van, hogy el kell
2: dicsérni. Hát jól esik az magunktól is, másoktól is, hogy basszus, megcsináltam is, és tök jó, és megy teljesen.
3: A dicséretekről egy picit ugye elszabította ugye a kutyás vizek felé evezni, ugye, hogy a kutyák mindig kapnak
1: jutalomfalat. Hát mindig azért ilyeneket. Ők sem kapnak, kikérem a kutyám nevében.
3: Egy kutyát, igen, tehát egy kutyát is túl lehet dicsérni.
1: Persze. Azt gondolom, hogy a kutyája válogatja, de például nem minden kutya igényli azt, hogy minden elvégzett feladat után falattal fizest. Elég néha csak megsimézni, vagy szóba rádicsérni. És az is nekik dicséret. Szerintem amúgy az állatot nem biztos, hogy túl tudod dicsérni, mert ők nem biztos, hogy úgy érik. Bár a fene se tudja, mert olyat már láttam, hogy nagyon dicsértek kutyát, és megfogta magát, és elvonult inkább, és olyan érzetem volt, hogy hagyjatok már békén. De ettől függetlenül nem gondolnám.
3: Nem bírt már tovább fürdőzni ebben a nagy dicsőségben is.
1: Nem, alapvetően a kutyáknál más, tehát az állatoknál más biztos, tehát nem, ne hozzuk most ide. Viszont szerintetek hogyan változnának az emberi kapcsolataink, ha természetesebb lenne segítséget kérni és elfogadni?
2: Hát biztos, hogy sokkal jobb irányban volna ez a dolog, mert nem szégyen, tehát segítséget kérni, bármi gondod van, nem szégyen. Tehát amit nem tudsz megoldani, vagy fizikai, vagy szellemi, vagy bármilyen más adottságot, hiánya, vagy pozitivitása miatt, azt igenis, mert akkor nem haladsz, ha nem kér segítséget, megtorpansz. Ha segítséget kérsz, haladsz vele.
3: Valahogy abból indulnak ki nyilván, hogyha segítséget kell kérnem, az már az én kudarcom, az már rossz pont, az már nem jó, akkor most ennyire nem lehet az ember szigorú önmagához, mert egyszerűen...
2: Hát én például mindig a fiúkkal szoktam megcsinálni a számítógépes problémáimat, amik épp adódnak. Van 3 emberem, és fölhívom, hogy figyelj, segíts, mert elbénáztam, elnyomtam, eltekertem, csináld meg, mert nem tudom megcsinálni, kész. Hát én soha nem is meg se próbálom, mert tudom, hogy nem vagyok rá például alkalmas, mert én a számítógép agyával, nem, tehát kész, én azt odadom másnak. Nem.
1: Tehát nem mindenki képes mindenre, tehát a kettőt ne keverjük össze.
2: De nem, fel kell ismerni azt, hogy nem tudod, és segítséget kell kérni, ebben csak ezt a példát akartam felhozni.
1: Ez így van, de bármilyen téren igaz ez. Én abban vagyok, hogy mi meg kérünk segítséget egy kis zenétől, aztán jövünk hozzátok vissza. Itt van a Fall of the Flow legújabb dala, Zebra Blue.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozott Lépés Rádió Bon Jovi dalát hallhattátok az elmúlt percekben, most pedig megyünk tovább, lassan műsorunk végéhez érünk, hogy mit jelent valójában, hogy elég vagyok. Talán ez az egyik legnehezebb mondat, amit valaki kimondhat önmagának. Sokan úgy érzik, hogy majd akkor lesznek elég jók, ha még többet dolgoznak, többet teljesítenek, vagy még jobbak lesznek. De vajon valóban elérkezik egyszer ez a pillanat? Kérdezlek titeket, hogy mit jelenthet számotokra az a gondolat, hogy az ember értéke nem a teljesítményétől függ. Számomra ez azt jelenti, hogy valóban nem a teljesítményétől függ, attól függ egy ember értéke, hogy mennyire megbízható, mennyire tisztelettudó, mennyire becsületes a munkájában és a magánéletében. Nekem ezek sokkal fontosabbak. A tisztelet, a becsület, a megbízhatóság, a gondoskodás, most nem csak párkapcsolatot nézve, akár baráti kapcsolatok, munkai kapcsolatok terén is, hogy mennyire számíthatok a munkámban a kollégámra, hogy mennyire számíthatok, hogy itt van-e időre, ugye Sanyi?
2: Hát pont ezt akartam mondani, igen, Sanyi.
1: Tehát, hogy nekem sokkal fontosabb...
2: Olyan notorikus későm.
1: Igen, szóval, hogy...
3: Micsodás?
2: Notórikus. Mindegy, az! Igen, az!
1: Karina nem tudja, hogy mit akar.
3: Na és a latin, hát az nincs.
2: A latin, hát még az angol se, hát meg még a náklés.
3: A notórius.
2: Van baj, van baj, van baj.
3: Nem tudom, eredet.
1: Igen, notórius. De nem notórikus, hanem notórius.
2: Tudom, de nekem így jobban tetszik.
1: Jó van, az,
3: van a notárius, de az megint.
1: Az megint.
2: Meg a notárius is van, úgyhogy jó.
1: Nektek mi számít, tehát számotokra, kérdezek külön Karina, számodra mit jelent, hogy az ember értéke, nem a teljesítményétől függ?
2: Hasonló gondolkodásúak vagyunk, Robi, úgyhogy ez a szerencsénk. Nekem is azok az értékek számítanak, hogy valaki tisztességes, becsületes, megbízható, együttműködő, amit mondasz, úgy van, tehát ha egyszer azt mondja, hogy jön, akkor jön, ha egyszer azt mondja, hogy nem jön, és nem jön, és a másik az, hogy elmeri mondani, vagy megmeri mondani, hogyha valami nem klappol. Tehát nem sumákol, nem azt mondja, hát figyelj, megyek, és akkor eltelik egy óra, te figyelj, még nem értél ide, hát figyelj, leszakadt az ég, de nem, mondja meg, ha nem akar eljönni. Pontosan. Mondja meg, legyen egyenes velem, mondja meg, ha valami nem úgy működik, sokkal jobban szeretem ezt. Tehát nekem ez többet ér, mint hogyha valaki csili-vili háza van, 3 milliót keres, minden héten nyaralni megy. Nekem ezek nem fontosak. Ezek ilyen múlandó dolgok. Az emberi jóság, az emberi tisztesség, az mindent visz.
3: Én ezt értem. Egyébként, mert ezek tényleg mind fontosak, mert teljesítményben ugye, hát azok a fontos, persze, hogyha most azt mondod, hogy mint ember bármivel, akivel olyan kapcsolatban, ugye, hogy mint szakember elhívott, jó teljesítményt nyújt, megcsinálja, amit kértél, megbízható, jól dolgozik. Tehát ez ilyen szempontból fontos. De egyébként meg nem az a lényeg, hogy most tudom, mivel teljesítette túl, vagy mennyire hajszolja agyon magát, aztán közben meg nincs ideje élni, vagy nincs semmi. Hát, hogy azért valahol itt kell megszabni, úgymond a határokat, ugye, ahogy a kérdés erre utal, de hát valahol itt a határa ennek, igen.
2: Igen, erre kitérhetünk, igen, erre a munkáltatók és munkások és szakikra, igen, hogy nem azt mondja, hogy elvégzem tisztességgel, becsülettel a munkát és rendes pénzt kérek érte, nem, előbb adjál pénzt, és talán utána majd valamikor dolgozom is neked, és a tisztességtelenség fellege lengi körül őket, igen, tehát ez is hiányzik, ez a tisztesség.
1: Ja, most Karin, te a szakmunkásokról beszélsz konkrétan.
2: Miről?
1: A szakmunkásokról beszélsz konkrétan.
2: Hát az, persze, igen.
1: Na, azért, mert értem. Tehát nem keverjük össze például az, hogy van egy munkadó, és van egy munkavállaló, és ott a munkadó elvár egy alapvető követelményt, mert a kettő nem ugyanaz.
2: Hát a munkáltatók is néha extra követelményükkel nagyon kevés fizetéssel szúrják ki némely emberek szemét, tehát nagyon sokat kéne dolgozod, nagyon kevés pénzért, vagy olyan munkakörülményeket adnak. Tesznek lehetővé, amik nem biztos, hogy alkalmasak arra, és kevés pénzért sokat dolgozzák.
1: Na most hogyan lehet megkülönböztetni az egészséges önbizalmat az önelégedettségtől?
2: Hát jó példát nem tudnék fölhozni, de...
1: De én mondok egy nagyon egyszerű dolgot. Egészséges önbizalom az, hogy nekem van önbizalom, és azt mondom, hogy ideálok, és ezt a műsort tisztességgel levezetem, és nem remeg a kezem meg, hanem ott vagyok, teljesítek, önbizalmam van. A másik old, az egészséget, önbizalom ez. Az önelégedettség, önbizalmam van. A másik old, az

0: megcsinálni, és magabiztos vagyok, és önbizalom van, akkor itt vagyok, és megcsinálom. Itt lehet azt, így lehet ezt megkülönböztetni.
1: Ez a mi szerencsénk.
0: Látod? Nem baj, Karina, nem baj. Majd most már tanórákat vezetünk be. Na.
1: Jó.
0: Oké. Okay. Szóval, ha mindenki megtanulna egy kicsit elfogadóbb lenni önmagával, szerintetek milyen hatással lenni a családra, a munkahelyekre és a mindennapi emberi kapcsolatokra?
1: Hát a saját magad elfogadod, és tisztában vagy az értékeiddel, a képességeiddel, akkor sokkal többre jutsz, mert meg tudod élni a saját magad életedet.
0: De várjál, Karina, itt mindent én el kell fogadnod magad, tehát elégedetnek kell lenni a testalkatoddal, az élethelyzeteddel, a munkáddal, a magánéleteddel. Na most olyan ember nincs, ahol ki mindenhol sikeres és mindennel elégedett, tehát valahol mindig, mindenkinek van, vagy előfordul, nagyon kevés, inkább azt mondom, nagyon kevés az ember, akinek ennyire bejön az élet. De ettől függetlenül meg egy alapvető elégedettség mindenkinek kell, mert azért, mert mondjuk nem élsz párkapcsolatban, vagy éppen csak 4 órát dolgozol 8 helyet, vagy éppen csak 100 000-et keresel 1 millió helyet, attól
1: mi kell. Ajajaj, stopp, hát azért a 100 és az 1 millió között sok van, vedd lejjebb azt az 1 milliót.
0: Jó, mert nem ez a lényeg. Nem, direkt mondtam nagy különbséget, tehát, hogy nem a mennyiség az esetben nyilván számít, de...
1: Hát a minőség sokkal
0: Többet számít, pont erre akarok kiukadni, meg arra akartam kiukadni itt, és most megzavartál a monológomban, hogy...
1: ez volt a cél, igen.
0: Ja, ez volt a cél, értem, köszönöm, és elveszem a fonalat, és akkor utána már nem tudom befejezni a gondolatmenet. Szóval visszatérve, tehát, hogy azt gondolom, hogy sokkal jobb világ lenne akkor, ha mindenki elfogadná önmagát. De most, ha megnézed, például pont sok hölgy vagy pasiba is van ilyen, aki az örök elégedetlen. Vagy a munkájával, vagy a testalkatával, azt mondja, hogy hízni akarna, fogyni akarna, izmosabb akarna lenni, és folyamatosan gyúr, folyamatosan tesz. Az nem baj, hogy teszünk az egészségünk és edzünk, mert az jó. Ezt támogatom, én is ezt igyekszem csinálni. De az viszont, amikor átesel a ló túloldalára a dolgokkal, az nem jó.
1: Saját magaddal elégedett vagy, és igazából jó, persze vannak kisebb afférok, mondjuk a párkapcsolatod csak félig jó, a munkahelyed mondjuk csak 3/4, vagy elégedett.
0: Na, álljál meg egy pillanatot, azt ki határolja meg, hogy félig, vagy 3/4 jó van.
1: Hát te, saját magad.
0: De hát az neked mi az, hogy félig jó? Hát ha már félig jó, akkor már cseszeted, dob ki az egészet, kezd előről, vagy nem
1: mi,
0: tudom.
1: Hát nem,
2: hogy megtudod-e.
0: Valami már nem egész, akkor már azt ki kell dobni a kukába. Nem működik.
1: Nem, én ebben nem értek egyet, ne haragudj. Ha a munkahelyen félig, vagy munkahelyen félig jó, vagy 3/4 jól érzem magam,
0: hol persze... Hol van az 1/4? Akkor én azt kérdezem, szeretném megérteni, hol van az 1/4, vagy fél?
1: Tehát, hogy mondjuk messze van a munkahelyem, de jól keresek, és sokat kell utaznom. Vagy pont fordítva.
0: De akkor már nem vagy elégedett, a munkahelyed elégedett
1: vagy. Persze, hogy nem váltok, hanem azért megelégedem azzal, hogy oké, okay, hogy messze van a munkahelyem, de túl vagy jól keresek.
2: Kapok utazási támogatást, vagy jó a fizum.
1: Igen, tehát
2: azért többször mellette, mint ellen.
1: Igen, többször ott a pót, látod a
0: akkor már elégedett vagy vele, csak vannak akadályok, van, amit nehézségek, amit meg kell oldani. De hogyha van egy jó autód, akkor 5 perc alatt hiába messze van, ott tudsz lenni.
1: De nem biztos, hogy tudsz autót venni, mert annyira nem elég a fizetésed, hogy fenni is tart.
0: Jó, csak mondtam egy példát, Karina.
1: BKV, repülő.
2: Most itt már nem csak városon belülire gondolunk, hanem igen. Ugye...
0: Bármire. Tehát most nem kell elragadni Sanyi a munkahelynél, ez csak egy példa.
2: 1 kilométer, 4 vagy...
1: Így van, de mondjuk a párkapcsolatodban is vannak összezördülések, nem biztos, hogy mindig klappol, hogy egyre gondoltok, de együtt vagy vele 15 éve, 20 éve nem fogsz elválni azért, mert vannak kisebb súrlódások.
0: Kisebb súrlódásoknál nem, viszont hogyha egy kapcsolatban folyamatosan a negatívat kapod, akkor már akármennyire szereted, elengeded, mert az már nem működik.
1: Akkor elengeded, vagy ha a munkahelyed nagyon rossz, mert meghűlt a főnököd, és mit tudom én, akkor azt is azt mondod, hogy keresek egy másikat, mert itt már élet. Nem lehet egyszerűen dolgozni, mert egyszerűen...
0: De olyan kapcsolat, meg olyan munkahely, meg olyan élet nincs, ahol nincsenek.

0: Helyzeteltérések, összezördülés.
1: Ezért nem 100%-os minden, csak 45, vagy 35, vagy 55. Tehát ezek benne van, de attól még egy ember elégedett lehet az életével. Figyelj, ha egészség van, ha boldogság van.
0: Na ez a lényeg, ki mondtad a kulcsot? A boldogság, egészség, békesség, ezek
1: és
0: nagyon fontosak.
1: És nem érdekes, akkor homokba dughatod a fejed, és
0: de akkor már elégedett vagyok, az még mindig én azt gondolom, amit te mondasz, azok akadályok, vagy feladatok, amit meg kell oldani, de az élet része, mert tökéletes nincsen semmiből. Nincs tökéletes ember, nincs tökéletes munka, nincs tökéletes, nincs ilyen.
1: Élet sincs semmi, de ezek kellenek ahhoz, hogy te megerősödj, hogy megold, hogy gondolkozz, hogy
0: igen, csak azt akartam mondani, hogy elégedettség az nem egyenlő azzal, hogy tökéletes. És abban azért kérdeztem és akadtam le, hogy mit értesz azon, hogy félig vagy háromnegyedig, mert ha elégedett vagy, azok már csak akadályok vagy feladatok, hogy mit tudom, hogy messze van a munkahely, vagy néha összezördülsz a párod, de nincsen párkapcsolat, szerintem, ahol nincsenek néha összezördülések, vagy nézeteltérések. Hát csak úgy épül a kapcsolat, hogyha egészséges. Hogyha nagyon ritkán, nem azt mondom, hogy veszekedni kell, én egyáltalán nem támogatom, sőt, én nagyon, nagyon hál' Istennek jó, kiegyensúlyozott kapcsolatban élek jelenleg, viszont attól függetlenül nincs olyan, mi nálunk is ma, hogy összezördülünk, vagy másképp gondoljunk valamit, vagy bármi. Nem két egyforma ember.
2: Ez lehetetlen elkerülni azt, hogy igen, ütközés.
0: Nem lehet, soha nem lehet elkerülni, valami. Hogy néha nézeteltérés legyen, de azt az a lényeg, hogy meg tudjátok beszélni, onnantól kezdve nincs gond. Tehát meg kell találni a közös nevezőt. És akkor megvan meg az egyensúly, és az elégedettség
1: is magadban. Így van a tanulás, a munka, a gyereknevelés, a kapcsolatok. Persze. Meg kell találni, megpróbálni ezt a közös nevezőt, és akkor mehetünk tovább az úton.
0: Így van. Viszont mi azon az úton megyünk tovább, hogy búcsúzunk, hisz 2,5 perc múlva 4 óra, jönnek a friss információk, majd pedig jobb-nőbb zenékkel és műsorokkal várunk titeket. Lépés délután, a holnap 2 és 4 között találkozhatok itt a Lépés Rádióban. Vigyázzatok magatokra, legyetek jót, Karinácsonyt és jó magam Robit hallottátok. Sziasztok!
1: Árivedet!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Folytatódik a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információ pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudásra kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a Volánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a Volánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komlód-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most indul!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Folytatódik a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudásra kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a Volánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a Volánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komlód-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira-nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

0: reklám következik.
1: Megjelent Ben Zombun szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasak teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: break my heart.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépjekezrádiónkba. További információkért és a jelentkezésért

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Folytatódik a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1 csapatának vezetőivel. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudásra kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a vonánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a vonánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komlód-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

döntéssel közelebb hozzád. Valami még más.

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: Egy lépéssel közelebb

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

késsel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzététerre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelölésre járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent. Idén 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető. Így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszantartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kedtől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomástól, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a Kazaksz cseppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt. Kedden gomoly felhős napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél mérsékelt marad, délután 25-32 fok valószínű. Szerdán is derült időre van kilátás, csapadék nélkül többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 10-19, napközben 28-34 fokot mutatnak majd a hőmérők. Csütörtökön is folytatódik a szikrázó napsütéses nyári idő, délután pedig már 30-36 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: Sztártitkok. Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
1: Szia, én is üdvözöllek és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
0: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
1: Rendben.
0: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
1: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Miképélcsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
0: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért másabb, sokkal másabb,
1: illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Miképélcsen töltöttem.
0: Igen.
1: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
0: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
1: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, meg teljesen más volt a kicsi én.
0: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori Axlenbe.
1: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szürke fürtjeim voltak.
0: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
1: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekórán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog, hát de sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam, de felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
0: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
1: van,
0: akitől ezt hozhattad?
1: Van, anyai ágon van, aki zenél, van, aki nagyon-nagyon mesteriművel gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
0: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
1: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ezt muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
0: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
1: Engem
0: ez egy áldásos helyzet, de jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén, de most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendégem Axlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földesi Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és náló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: És remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierévedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
0: Kezdjük innen
1: oda. A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hála az égnek ebből van a kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle, és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalak, mérségei, magasságai, volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, igen, hogyha azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is.
0: Aztán!
1: és ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak. És nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek, tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember, és akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével, meghallgatjuk valamelyik slágeredet, úgyhogy a nézők, hallgatók is maradjanak velünk, és folytatjuk.

0: mert stabil, tehát nyilván, meg innen még, még vissza is rúg.
1: Megjött a csomagtérhajtó.

0: Ez itt újra a média válogatott sztártitkok adása, és folytatjuk Axlen történetét. Rengeteget meséltél gyerekkor, hogy kerültél oda, hogy te csak a zenélés, az éneklés, amiben fantasztikus vagy. Most jelen pillanatban milyen terveid vannak kilátásban, milyen projektjeid futnak, mesélj erről is kell.
1: Most jelenleg két nagy projektem is van, az egyik az nyilván a zenei. Nemrég jött ki a legújabb dalom évvégén, a Tévedés, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert már több százezres megtekintést ért el, tehát nagyon csúnyán letiporta az előző dalokat, de ennek nagyon örülünk, mert mindig igyekszünk egy kicsit magasabbra tenni a lécet. És ez volt a 12. ilyen egyedi kiadás, úgyhogy erre az évre az egyik legnagyobb projekt az, hogy egy albummal szeretném összefogni az elmúlt 12 dalt, amiben úgy gondolom, hogy azért mindenféle szint igyekeztünk megmutatni. Van, ami kicsit populárisabb, van, ami kicsit rockosabb, van, ami egy kicsit inkább ez a bluesos, jazzes történet, tehát ez egy ilyen átkaroló első nagy album. És nyilván haladunk tovább a következő dalokkal, amik a tévedésnek, ami nem tévedés, mint kiderült, ennek lesz a folytatása, tehát most már kőkemény ez a populáris, talán egy kicsit inkább a 90-es évek hangzásvilágát idéző vonalon megyünk tovább, ugyanígy saját tapasztalatokból, vagy környező tapasztalatokból írt szövegekkel, illetve köszönhetően a média válogatottnak is, kettő és fél hónap alatt sikerült ledobnom 15-16 kilót, amire nagyon büszke vagyok, úgyhogy idén ezt szeretném még tovább csinálni, ezt a komolyságát a sportnak, sőt még komolyabban. Úgyhogy ez a két fő szál fog idén vezetni, mert hála az ének sikerült rálépni erre az útra, úgyhogy ezt fogom mindenféleképpen erősíteni.
0: Nagyon jó. És így inkább most már szerintem nagyon jó formában vagy.
1: Köszönöm.
0: Tovább szeretnél még fogyni, vagy inkább csak az állóképesség?
1: Még egy minimálisat még szeretnék ledobni azért, de most már inkább a formálás fog jönni, illetve a stabilitás erősítése, mert azért futballnál észrevető, hogy oda még azért kell egy kicsi stabilitás, de azt mondom, hogy a tavalyi meccsekhez képest nagyon sokat sikerült fejlődni, mert büszke vagyok egyébként, mert a legutóbbi meccsünkön már volt kapuralövéstől kezdve gólpasszon át minden. Míg a legelső meccseken azért örültem, hogy lábon tudtam állni a pályán, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok egyébként, és ezt szeretném tovább erősíteni.
0: Hát ez fantasztikus. És zenei vonalon mi az, amivel így mondjuk van-e olyan új stílus irányzat, amiben szeretnéd kipróbálni, marad, vagy most már marad ez a 90-es?
1: Én úgy gondolom, hogy marad ez. Igazából ez áll hozzám a legközelebb, tehát alapvetően az én gyerekkoromat, meg a korai felnőtt koromat, ezt határozta meg. Talán ezt ismerem a legjobban, a legtöbb előadót, akit kedvelek, az ebből a korszakból van, és talán ezért is áll hozzám ennyire közel. Ebben érzem a legkomfortosabban magam, ha nagyon konkrétan akarok fogalmazni. És úgy néz ki, hogy ez működik, mert szeretik.
0: Igen. A social médiában ugye mondtad, hogy nagyon nagy nézettségeket értek el, YouTube, TikTok gondolom, és egyébként hol lehet veled felvenni a kapcsolatot, hogyha azt szeretnének elhívni valahova?
1: Igazából,
0: hogy keresenek?
1: Igazából akár a felületeken keresztül, bármilyen felületen elérhető vagyok, TikTok, Facebook, Instagram, illetve nyilván a Janin keresztül, a földes Janin keresztül.
0: Én nagyon bízom benne, hogy nagyon sokaknak felkeltettük az érdeklődését, és minél több helyre fognak hívni. A következő fellépés az hol lesz? Hol leszel látható?
1: Ez még számomra is titok, még nem tudom egyelőre, de hamarosan szerintem erre is fényderül, és akkor azt meg fogom osztani majd mindenkivel.
0: Nagyon kíváncsian várjuk, és nagyon hamarosan. Most tartunk egy kis szünetet, zenével folytatjuk, és utána jön a legizgalmasabb rész, úgyhogy ne menjetek sehova, Axlen elárul egy titkot nekünk.

0: nap ajándék.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

nincsen neked.

0: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Folytatódik a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információ pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetői. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudást, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszélni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a vonánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a vonánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komlód-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. Kedden gomoly felhős napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél mérsékelt marad, délután 25-32 fok valószínű. Szerdán is derült időre van kilátás, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 10-19, napközben 28-34 fokot mutatnak majd a hőmérők. Csütörtökön is folytatódik a szikrázó napsütéses nyári idő, délután pedig már 30-36 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a Daybusz.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasabb teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony száj.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezd, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk,

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.